0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan. Volt-e?

0: úgysem felelnél.
1: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled, a Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala.

0: 103.9 Best FM.
1: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium. A jövő héten is várják a véradókat. Nagy létszámmal rajtolnak a leánybajnokságok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
3: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
2: Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Jönnek a hűvösebb napok, ma már legfeljebb 19 fokot mérhetünk Nyíregyházán. Igaz, hajnalban is csak 17 fokig hűlt le a levegő, de már több helyen elerett az eső is, aminek hétvégén még bőven lesz folytatása. A legtöbb csapadék vasárnap várható. Aznap már a legmelegebb órákban is csak 13 fok lesz. Innen azért még enyhül majd a hőmérséklet. Igaz, a 20 fokot már nem lépjük túl, de jövő héten sok napsütés mellett legalább 17 fokig minden nap felmelegszik majd a levegő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jamből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium, új helyre költözött az állatpark Tigrise, a KSH is vizsgálta az éghajlatváltozás hatásait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
3: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el, az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt körülbelül 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
2: Újra virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a kétnyári és hagymás növények ültetése, közölte a Nyírvévé Nonprofit Kft. A város üzemeltető munkatársai az elmúlt hetekben városszerte eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, a virágágyásokat pedig gondosan előkészítették a következő időszak növényei számára. Az előttünk álló napokban több mint 70 ezer dísznövény kerül városunk közterületeire. Idén ősszel árvácskák és ne felejtsek borítják majd Nyíregyháza virágágyásait, a föld alá kerülő hagymások pedig a jövő tavaszi megújulást készítik elő. A parkok és terek most is egyedi színpárhuzamokat és formavilágot kapnak. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Új helyre költözött Harun, a Nyíregyházi Állatparkban született hím szumátriai tigris. A csaknem 2 éves állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Hollandiába. A kihelyezésről a fajkoordinátor döntött, a Nemzetközi Tenyészprogram genetikai szempontjai alapján, írja közösségi oldalán az állatpark. Kiemelik, hogy nagy európai összefogás keretében 10 éves tervszerű tenyésztői munka után sikerült a világ egyik legritkább tigris alfaját tenyészteni. Harun 2024. decemberében született a Nyíregyházi Állatparkban. Emlékeztetnek, az Európai Fajmegőrzési Program célja, hogy az európai állatkertekben fenntartott állomány genetikailag változatos és hosszú távon életképes maradjon. A fajkoordinátorok ezért nyilván tartják az egyedek származását, és ezek alapján határozzák meg, mely állatok hol és mikor kapcsolódnak be a tenyésztésbe. Harun új helye is ennek a nemzetközi együttműködésnek a része. Nyíregyháza is csatlakozott a Magyar Népi Játék napjához. Több mint 1000 gyerek vett részt a programon. Az Eszterlánc északi óvoda idén is a Kossuth téren tartotta az eseményt, ahol a Kerekerdő Így tedd rá referencia tagintézmény óvodásai népi játékokat és táncokat mutattak be, számol be a nyíregyháza.hu. Balasa Mónika óvodapedagógus a portálnak elmondta, a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerkedjenek a magyar népi játékokkal, mondókákkal, énekekkel és néptánccal. Hozzátette, a legtöbb játék a gyermekek szociális kapcsolatait fejleszti. Az országos kezdeményezés közel 10 évvel ezelőtt indult útjára, amihez idén csak nem 600 óvoda, számos család és külhoni magyar oktatási intézmény is csatlakozott. 2 korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. Vannak köztük nehezebb és könnyebb szakaszok is, a Nyíracsád és Nyírlúgos közötti szakasz például csupán 16 km, és itt is lesz vezetés. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
4: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Évtájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri múzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett, mondta el rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
5: A kiskunmajsai tájház és kenyérsítőház, és a vajdaságból a doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerés. Részesültek. Ez egy magas presztízs.
2: Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
6: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Jönnek a hűvösebb napok, ma már legfeljebb 19 fokot mérhetünk Nyíregyházán. Igaz, hajnalban is csak 17 fokig hűlt le a levegő, de már több helyen elerett az eső is, aminek hétvégén még bőven lesz folytatása. A legtöbb csapadék vasárnap várható. Aznap már a legmelegebb órákban is csak 13 fok lesz. Innen azért még enyhül majd a hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, október 9 péntek. Na ezt már szeretjük. A hét utolsó munkanapja az ősz kellős közepe és az a bizonyos pénteki bizsergető érzés, amikor reggel még ugyan fel kell kelni, el kell indulni, dolgozni kell, de valahogy mindenki egy kicsit könnyebben mondja ki, hogy jó reggelt. Hát akkor így indítunk. Október 9-én itt a Best reggelin, Simon Norbert vagyok, kedves dénesek, gratulálunk, és ha ma született, akkor egy napon született John Lennonnal, és nézzük, hogy mi történt még a mai napon, viszonylag sok minden, például 86-ban Londonban bemutatják az Operaház Fantomja című musicalt, Singer bácsi pedig szabadalmaztatta a motoros varrógépet, és lassan 100 éve annak, hogy Magyarországon kormányrendelet tiltotta meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását, csak úgy szólok, hogy ezt már rég eltörölték, és ma van a postai világnap, és ma már változik az időjárás képe, mindjárt jönnek a részletek is.

Időjárás jelentése meg tovább a péntek reggel. Ma még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd pedig napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, és délután a legtöbb helyen azért újra napos idő várható. 20 fok alá érkezünk, ma 18 fok várható. És itt a hétvége szombaton, dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik majd felénk, kevesebb napsütés várható. Eső, zápor napközben több helyen fordulhat elő, és az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz majd a légmozgás. Még holnap is marad a 18 fok, vasárnap pedig felénk keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd pedig délután a csapadékzóna fokozatosan távozik. Viszont estére már megint egy újabb csapadék tömb érheti el a Dunántúlt, többfelé erős lesz majd a légmozgás a vasárnapi napon, szóval szeles napra kell készülni, és hűl a levegő tovább. Délután vasárnap mindössze csak 13 fok várható majd, és várjuk a feles híreket is a Best reggelben, pontban fél hétkor.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Új helyre költözött az állatpark Tigrise. Szombaton jön a kék túrázás napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Már is jönnek a részletek. Újra virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a kétnyári és hagymás növények ültetése, közölte a Nyírvévé Nonprofit Kft. A város üzemeltető munkatársai az elmúlt hetekben városszerte eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, a virágágyásokat pedig gondosan előkészítették a következő időszak növényei számára. Az előttünk álló napokban több mint 70 ezer dísznövény kerül városunk közterületeire. Idén ősszel árvácskák és ne felejtsek borítják majd Nyíregyháza virágágyásait, a föld alá kerülő hagymások pedig a jövő tavaszi megújulást készítik elő. A parkok és terek most is egyedi színpárhuzamokat és formavilágot kapnak. Új helyre költözött Harun, a nyíregyházi állatparkban született hím-szumátriai tigris. A csaknem 2 éves állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Hollandiába. A kihelyezésről a fajkoordinátor döntött, a Nemzetközi Tenyészprogram genetikai szempontjai alapján, írja közösségi oldalán az állatpark. Kiemelik, hogy nagy európai összefogás keretében 10 éves tervszerű tenyésztői munka után sikerült a világ egyik legritkább tigris alfaját tenyészteni. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. Vannak köztük nehezebb és könnyebb szakaszok is, a Nyíracsád és Nyírlúgos közötti szakasz például csupán 16 km, és itt is lesz vezetés. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A 3 nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely a legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: És most néhány szó az időjárásról. Jönnek a hűvösebb napok, ma már legfeljebb 19 fokot mérhetünk Nyíregyházán. Igaz, hajnalban is csak 17 fokig hűlt le a levegő, de már több helyen elerett az eső is, aminek hétvégén még bőven lesz folytatása. A legtöbb csapadék vasárnap várható. Aznap már a legmelegebb órákban is csak 13 fok lesz. Innen azért még enyhül majd a hőmérséklet. Igaz, a 20 fokot már nem lépjük túl, de jövő héten sok napsütés mellett legalább 17 fokig minden nap felmelegszik majd a levegő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Milyen közlekedési szituációkkal találkozhatunk ma reggel itt Nyíregyházán? Hát akkor nézzük meg. Új közlekedési táblákat helyeztek el a 4-es főútvonalon, a Kert utcai szakasznál, ezen kívül pedig felfestették újra az útburkolati jeleket is a gyalogos átkelőnél, hogy jobban lássuk, hogyha valaki átsétál. Még mindig tartanak a kiépítési munkák a körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán, a jelzőlámpás forgalomirányítás marad, éppen ezért marad a lassabb haladás is, egy közműfedlap színbehelyezését végzik a Móri Zsigmond utcán, és az ellenkező oldalban is helyreállítási munkálatok vannak a Szarvas utca irányába, a főútvonalon közlekedők mindkét oldalon útszűkületre és sebességkorlátozásokra is számíthatnak, a Bocskai utca páratlan oldalán pedig közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállás tiltó táblákat is kihelyeztek, közvilágítási oszlopok munkálatait végzik a kórház Városmajor utca csomópontjánál, illetve még mindig szennyvízhálózati korszerűsítési munkák vannak az északi körúton, az érintett részen a belső forgalmi sávot korlátozták, még mindig tart a roadpol, egészen vasárnapig figyelik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Jó utat!

Jó reggelt, itt a péntek, és itt a Best reggelin, Simon Norbert vagyok. Hát és mi lesz az első dolgod, amikor hazaérsz így péntek délután? Ledobod a cipőt, bekapcsolod a kedvenc zenét, töltesz magadnak valamit, vagy elindítasz egy filmet, vagy azonnal elkezded a hétvégi bevásárlást, és van egy ötödik lehetőség, a semmit, csak úgy leülsz. Ez is teljesen rendben van. Néha semmittevés is program, sőt, nagyon jó program lehet, sok mindenből választhatunk majd a következő napokban, hiszen indul a hétvége. Hát és ha már hétvége, akkor ne töltsük mind a két napot a négy fal között. Ha az idő engedi, akkor menjünk ki. Erdei séta, kirándulás, piac, őszi fesztivál, ha van valahol a környéken, majd megnézzük. Egy kis városnézés, vagy akár csak egy séta a közeli parkban. Az ősz egyik legjobb része, hogy már nincs nyári hőség, de még nem kell három réteg ruhában elindulni. Persze, ez októberben bármelyik pillanatban megváltozhat, és azért erre ma lesz esély, ugyanis visszahűl a hőmérséklet, ma 18 fok várható Nyíregyházán, esős napra készülünk, szombaton is lehet eső, szintén 18 fokkal, és még vasárnap is eshet, és már csak 13 fok várható. Pár perc múlva megvárjuk a frisseket, 8 órakor itt a Best reggelben. Jó étvégét!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, több mint 1000 gyerek vett részt a Magyar Népi Játék napján. A KSH is vizsgálta az éghajlatváltozás hatásait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Nyíregyháza is csatlakozott a Magyar Népi Játék napjához, több mint 1000 gyerek vett részt a programon. Az Eszterlánc északi óvoda idén is a Kossuth téren tartotta az eseményt, ahol a Kerekerdő Így tedd rá referencia tagintézmény óvodásai népi játékokat és táncokat mutattak be, számol be a nyíregyháza.hu. Balassa Mónika óvodapedagógus a portálnak elmondta, a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerkedjenek a magyar népi játékokkal, mondókákkal, énekekkel és néptánccal. Hozzátette, a legtöbb játék a gyermekek szociális kapcsolatait fejleszti. Az országos kezdeményezés közel 10 évvel ezelőtt indult útjára, amihez idén csak nem 600 óvoda, számos család és külhoni magyar oktatási intézmény is csatlakozott. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Jönnek a hűvösebb napok, ma már legfeljebb 19 fokot mérhetünk Nyíregyházán. Igaz, hajnalban is csak 17 fokig hűlt le a levegő, de már több helyen elerett az eső is, aminek hétvégén még bőven lesz folytatása. A legtöbb csapadék vasárnap várható. Aznap már a legmelegebb órákban is csak 13 fok lesz. Innen azért még enyhül majd a hőmérséklet. Igaz, a 20 fokot már nem lépjük túl, de jövő héten sok napsütés mellett legalább 17 fokig minden nap felmelegszik majd a levegő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Jó reggelt, a pénteki horoszkóban így napindításként pedig az derül ki, hogy mi áll ma különösen jól neked. Hát így kell indítani a hétvégét. Például a kosoknak a csendes magabiztosság. Ma nem kell bizonyítani semmit, minél természetesebben állsz bele a helyzetekben, annál inkább érződik majd rajtad, hogy tudod, hogy mit akarsz. Bikák, a ráérőség. Ma kifejezetten jól áll, hogy nem kell kapkodnod. Egy nyugodt mozdulat, egy kényelmes reggel, ez a te napod. Ikrek, a csípős humor. Egy óridőzített poén ma sok ajtót megnyithat, könnyedséggel olyan helyzeteket is megoldhatsz, amely elsőre igazán csak komolynak tűnik. Rákok, neked jól áll ma a kíváncsiságod. Ma jól áll neked, hogyha kérdezel, érdeklődsz, és nem csak a megszokott dolgokkal foglalkozol. Oroszlánok, a nagy vonalúság. Ma attól leszed igazán feltűnő, hogy másokat is hagysz ragyogni. Magad mellett szűzek a rugalmasság. Nem kell minden részletet előre kézben tartani. Ma kifejezetten jól áll, hogyha egy apró változást egyszerűen el tudsz fogadni. Mérlegek, neked jól áll az egyértelműség. Ma nem kell kerülgetni a lényeget. Egy rövid őszinte mondat sokkal vonzóbb lehet, mint egy hosszú mellébeszélés. Skorpiók, a könnyedség. Ma meglepően jól áll neked, hogyha nem veszel mindent véresen komolyan. Nyilasok, neked pedig jól áll így pénteken a lelkesedésed. Ha valami megmozgat, akkor mutasd ki, ma nem kell visszafogni a kíváncsiságodat. Bakok, a megengedőbb hozzáállás. Ma ne keres mindenben azt, hogy hogyan lehetne valami még jobb. Ami működik, az működik. És a vízöntők, a saját véleményed. Ma kifejezetten jól áll, hogyha nem próbálsz beilleszkedni a kész elképzelésekbe. És a halak, neked jól áll ma a játékosság. Ma nem kell mindennek jelentőséget tulajdonítani. Egy kis bolondozás, humor, kreatív ötlet simán belefér a péntekbe. Jó hétvégét! Ez a Best FM.

2 perccel járunk most már 4:45 után. Ha kilép az utcára és elindul a dolgos péntek felé, akkor szippantjon egy jó mélyet a levegőbe, kell az oxigén, bár több városban is egészségtelen a levegő minősége, ugye 4 kategória van, az elfogadható, a kifogásolt, az egészségtelen és a veszélyes, és a tegnapi adatok szerint egészségtelen kategóriába tartozik Szombathely, Moson-Magyaróvár, Dorog, Bács, Salgótarján, Eger és Nyíregyháza. Levegőjének a minősége viszont jó hír, hogy a mai naptól a megélénkülő déli szélnek köszönhetően a levegő minőség már kedvezőben fog alakulni. Ma a felhők és a napsütés fog majd változni, és eleinte több lesz még a felhő az égen, ezt majd láthatjuk reggel meg délelőtt, viszont napközben már szakadozottabb lesz a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre azért napos időszakok is lesznek. Számottevő csapadék nálunk ma még nem valószínű, viszont most már 20 fok alatt alakulnak a napi csúcsok, de egy nagyon kedvező, baráti, jó hangulatú 17 fok vár ránk ma Nyíregyházán így pénteken, ami pedig a hétvégét illeti, szombaton 18 fok várható, vasárnap pedig 14, és a jelenlegi állás szerint vasárnap várható majd térségünkbe is itt Nyíregyházán a legtöbb csapadék, ami nem baj, már nagyon nagy szükség lenne rá. Ne feledje, hogy vasárnap itt tart a roadpol akció is, a következő 3 napban a rendőrök még kifejezetten figyelik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és nem csak azt, hanem bármit, ami elterelheti a figyelmünket az útról. Jó utat mindenkinek, további hírek pedig 7:30-kor itt a Best reggelben. Jó hétvégét!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium. A jövő héten is várják a véradókat. Nagy létszámmal rajtolnak a leánybajnokságok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
4: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
3: Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyi igazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Jönnek a hűvösebb napok, ma már legfeljebb 19 fokot mérhetünk Nyíregyházán. Igaz, hajnalban is csak 17 fokig hűlt le a levegő, de már több helyen elerett az eső is, aminek hétvégén még bőven lesz folytatása. A legtöbb csapadék vasárnap várható. Aznap már a legmelegebb órákban is csak 13 fok lesz. Innen azért még enyhül majd a hőmérséklet. Igaz, a 20 fokot már nem lépjük túl, de jövő héten sok napsütés mellett legalább 17 fokig minden nap felmelegszik majd a levegő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig a legjobb

jó utat és jó hétvégét. Hát Nyíregyházán is ugye egyre több a rolleres, és sajnos egyre több rolleres balesetről is be tudunk számolni, sajnos súlyos balesetekről is a városunkban és a környéken. De emellett pedig az ember a következő híreket látja itt, hogy Budapesten sem más a helyzet. Életveszélyes mutatvány, a rolleres lábába kapaszkodva húzotta magát egy kerékpáros. Egészen meghökkentő közlekedési jelenetet rögzítettek Budapesten egy fedélzeti kamerával. A Szent István körúton ugyanis egy kerékpáros, a rolleres társa hátrafelé kinyújtott lábába kapaszkodva húzatta magát nagy sebességgel. Később pedig egy hasonló eset is történt az Erzsébet tér és a Deák tér környékén más két szereplővel. Ráadásul a jelenet közben a rolleres egy rövid időre még egy kerékre is emelte a járművét, csak hogy még fokozzuk ezt a dolgot. Hát a mutatvány már önmagában is szokatlan látványt nyújtott a közlekedőknek, a forgalomban azonban egy ilyen megoldás különösen kockázatos, egy hirtelen fékezés vagy pedig irányváltás könnyen mindkét közlekedő borulásához vezetett volna. Én nagyon bízom benne, hogy ez nem egy újfajta internetes trend, ami kezd elterjedni például a rolleresek és a kerékpárosok között, ez a vontatásos nyújtott lábba kapaszkodó sztori. Szóval csak észre, ne rosszul kezdjük a hétvégét. Robbie Williams-el viszont csak jól indulhat a hétvége. Ez a Best reggel.

0: dead.
1: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a jelenleg aktuális közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, torlódás a főutak mentén és az oktatási intézmények környékén tapasztalható. Új közlekedési táblákat helyeztek el a 4-es főútvonal Kert utcai szakaszánál, ezen kívül új útburkolati jeleket is festettek, melyek a kereszt táblákkal együtt hívják fel a járművezetők figyelmét, hogy körültekintőbbek legyenek. Tartanak a körforgalom kiépítési munkák a Vasvári Pál utcán, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassú a haladás. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Már szépen lassan közeledünk amúgy az októberi hónap közepe felé is, hiszen már 9-e van. Kicsit nem figyelünk oda, és kapogtat majd az ablakon a Mikulás. Na meg jön a karácsony, és akkor most mi lesz a december 24-ével? Aláírást gyűjtöttek, hogy népszavazást tartsanak december 24 munkaszüneti nappán nyilvánításáról, és az a helyzet, hogy nem jött össze a kellő mennyiségű aláírás. A kérdést még áprilisban hitelesítették, az aláírás gyűjtése pedig május 15 és szeptember 11-e között volt lehetőség, a szervezők pedig a határidő lejárt előtti napon adták le az íveket, viszont a Nemzeti Választási Iroda számításai alapján az érvényes aláírások száma a 100 000-et sem ért el, ezért az egyenkénti ellenőrzésükre sem került sor. A Nemzeti Választási Bizottság október 6-ai ülésén állapította meg, hogy nincs meg a népszavazáshoz szükséges támogatás, de itt jön a csavar, ettől függetlenül törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy december 24-e már idén 2026-tól munkaszüneti nap legyen. Ha az országgyűlés ezt elfogadja, akkor már idén életbe léphet ez a változás. Az üzletek december 24-én jelenleg főszabály szerint délután 2 óráig tarthatnak nyitva. Ha elfogadják az új szabályt, akkor viszont egész napos zárást írnának elő. Ez majd a napokban kiderül. További hírek 8 órakor már frissek Nyíregyházáról, és az ön híreit is várjuk. Mi újság pénteken a városban? Meséljenek, használják üzenőfalunkat. Best FM Nyíregyháza.hu. Jó hét!

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A nagykállói zsidó hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a nagykállói zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagykállói zsidó hitközség Facebook oldalán lehet.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil
4: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266.
6: www.kineszil.hu.
4: Kineszil.hu.
7: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
8: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
9: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Új helyre költözött az állatpark Tigrise. Szombaton jön a kék túrázás napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Már is jönnek a részletek. Újra virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a két nyári és hagymás növények ültetése között a NyírVV Nonprofit Kft. A városüzemeltető munkatársai az elmúlt hetekben városszerte eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, a virágágyásokat pedig gondosan előkészítették a következő időszak növényei számára. Az előttünk álló napokban több mint 70.000 dísznövény kerül városunk közterületeire. Idén ősszel árvácskák és ne felejtsek borítják majd Nyíregyháza virágágyásait, a föld alá kerülő hagymások pedig a jövő tavaszi megújulást készítik elő. A parkok és terek most is egyedi színpárhuzamokat és formavilágot kapnak. Új helyre költözött Harun, a nyíregyházi állatparkban született hím-szumátriai tigris. A csaknem 2 éves állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Hollandiába. A kihelyezésről a fajkoordinátor döntött, a Nemzetközi Tenyészprogram genetikai szempontjai alapján, írja a közösségi oldalán az állatpark. Kiemelik, hogy nagy európai összefogás keretében 10 éves tervszerű tenyésztői munka után sikerült a világ egyik legritkább tigris alfaját tenyészteni. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. Vannak köztük nehezebb és könnyebb szakaszok is, a Nyíracsád és Nyírlúgos közötti szakasz például csupán 16 km, és itt is lesz vezetés. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
11: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A 3 nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely a legismertebb, a Rokkenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
10: És most néhány szó az időjárásról. Jönnek a hűvösebb napok, ma már legfeljebb 19 fokot mérhetünk Nyíregyházán. Igaz, hajnalban is csak 17 fokig hűlt le a levegő, de már több helyen elerett az eső is, aminek hétvégén még bőven lesz folytatása. A legtöbb csapadék vasárnap várható. Aznap már a legmelegebb órákban is csak 13 fok lesz. Innen azért még enyhül majd a hőmérséklet. Igaz, a 20 fokot már nem lépjük túl, de jövő héten sok napsütés mellett legalább 17 fokig minden nap felmelegszik majd a levegő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, október 9-ét kezdjük, indítjuk, jön a hétvége. Hát jó forró nyár van mögöttünk, és sokan teszik fel a kérdést, hogy hova tűntek a Balatonról a turisták. Hát megtámogatták rendesen a horvát turisztikai büdzsét. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban, és valljuk be, nem is csoda, hiszen évek óta legtöbb magyar Horvátországba, Görögországba megy nyaralni. Most hozzájuk csatlakoztak azok is, akik a fürdés szerelmesei és a Balatonban már nem láttak elég vizet és perspektívát. Emellett pedig a hosszantartó nyár miatt szeptemberben is sokan utaztak még el a déli szomszédainkhoz, leginkább Horvátországba. Szóval minden korábbi rekordot megdöntve, szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban. Ez a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedés 2025 a tavalyi nyárhoz képest. Hát a Balatonnál pedig eközben csak a fagylaltárusok nem panaszkodtak. Az extrém meleg, a tó sajnálatos kiszáradó látványa sokat elijesztett attól, hogy itthon nyaraljon. Egyszerűbb volt a tenger felé venni az irányt. Ami hiányzott a Balatonról, az oda ment Horvátországba, a horvát tengerpartra. Így alakult a 2026-os nyár. Sajnos a környékbeli tavainkkal is elég nagy a probléma. Nyíregyháza vonzás körzetében nagyon bízunk benne, hogy ez a jövő nyárra azért már szebb képet fog mutatni. Hát egyelőre, ami pedig a csapadékot illeti, hétvégén jöhet. Leginkább vasárnap lesz majd a legtöbb eső a környékünkön. Most

Szóval ma délutántól már berepülünk egy újabb októberi hétvégébe, és ha már repülés, akkor azt gondolom, hogy a repüléssel kapcsolatosan két típusú ember van. Van, aki rajong érte, és van, aki egyszerűen el nem tudja viselni, hogyha repülőre kell szállni. Nem hiszem, hogy van köztes átmenet. Az előbbieknek jó hír, ugye, akik szeretik a repülést, sőt, gyakran repülnek, hogy egységesít az EU a légi társaságoknál. Ez pedig azt jelenti, hogy két fedélzeti csomagot is tartalmazhat majd a normál repülőjegy ára az Európai Unió tervezett légiutas jogi változása alapján. A rendelkezéssel a rejtett költségeket szigorítanák és szorítanák vissza. Ezek az új előírások azonban még végleges elfogadásra várnak, de már úton vannak. Szóval a légitársaságok a jövőben nem számíthatnának fel külön díjat egy ülés alatt elférő személyes tárgyért és egy meghatározott méretű kézipodgyászért, ha az utas normál viteldíjú jegyet vásárol. A kisebb csomag kézitáska vagy pedig hátizsák is lehetne. A nagyobb kézipodgyász pedig legfeljebb 7 kg lehetne, magasságának és szélességének és mélységének összege pedig nem haladhatná meg a 100 cm-t. A tervezet továbbra is elérhetővé tenné, hogy a társaságok olcsóbb jegyeket kínáljanak azoknak, akik kézipodgyász nélkül utaznak. Ezek az új rendelkezések szerinti csomagváltozások így 2027. októberében kezdődhetnek majd, amikor is tehát a normál repjegy két csomagot is tartalmazhat, és ezért felárat nem számíthatnának fel a légiutas társaságok. Csak 10 perc rovat is mindjárt ide repül a Best reggelbe, 8:30-kor. A hölgyek hormonális változásának hatása az egészségünkre. Na erről lesz szó, érdekes a téma. Dr. Móri Gyula beszélget erről szak.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Nem tudom, mi történik a hölgyekkel az én környezetemben. A tegnapi műsor után, aki megállított, mindenki erről a témáról akart beszélgetni, amit a tegnapi Csak 10 perc rovatban elkezdtünk. A női test működésének rejtelmeiről volt szó. Hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu keresztül. Megérés nem csak hölgyeknek. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Köszöntöm a rádióhallgatókat. Én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok.
2: Jó a téma, tetszik a hölgyeknek. Mondták azt, hogy beszéljünk erről, mert ez fontos, és hogy végre kaptak teret a műsorban, mondom, eddig is volt teretek, tehát hogy nem speciálisan.
3: Nem is tehettél volna.
2: Hát ez, mert hogy nem, mi nem nemekre bontva beszélgetünk, és különben a tegnapi műsorban sincsenek kizárva a férfiak, mert ugye a hölgyek hormonális változások következtében, ugye a tegnapi műsornak az egyik mozzanata ez volt, hogy viszonylag nehezen tudnak ebben a szakaszban bizonyos pontokon ellenállni, mondjuk egy szénhidrát csökkentett étkezésnek, és nekik van indokuk, nekünk nincs. Tehát a férfiaknak ezt is meg kell érteni, hogy amikor anya neki kezd, és ő ott eszik úgy, ahogy kell, annak a rendje és módja szerint. Nekünk meg nem lehet, neki van indoka, nekünk nincs, na ebből nincs családi konfliktus, csak nálunk, de mindegy. Na jó, százszónak is egy a vége, hogy haladjunk ebbe a témakörbe tovább, mert szeretnénk egy picit jobban megérteni a hölgyeket. Engem kifejezetten az érdekel, hogy így ebben a formában hogyan lehet mondjuk sikeresen fellépni egy aktív koraiban lévő hölgynek mondjuk a cukorbetegséggel szemben.
3: Oké, tehát ezt ide fogunk eljutni, de a hölgyek védelme, most csak átlépni, nem, szeretnék elmondani a hölgyek védelmében egy mondat, amit nem gondoltam, hogy azért én ezt így meg fogom fogalmazni, de hát ezen eljött az ideje. Jobb későn, mint soha, ugye? Ezt szokták mondani. A nők minden szinten a saját hormonális rendszerük rabjai. Tehát tessék szíves lenni, így tekinteni az ő viselt dolgaikat, és ez rám is vonatkozik, hangsúlyozom. De egy kicsit több megértés kell a férfiaktól. Bizonyos szempontból igen, de nem így. Tehát nem egy ilyen ciklikus, szinte hetente változó történet. Tehát nem akarattal változnak a nők ilyen hirtelen és hatalmas dolgokat, ami persze a férfi meg nem ért, mert ő nem így működik. Na, itt az egész dolog, ami a nőkben történik, az az utódlás körül forog, tehát az utód világra hozása körül forog. Ugye a női hormonokat kell egy kicsit megismernünk, bármennyire is ez nekünk férfiaknak annyira nem tűnik izgalmasnak, de majd rá fogunk jönni, hogy ez mégiscsak az. Ugye ebben az esetben van egy ilyen progeszteron nevű hormon, ezt kell górcső alá venni. A progeszteronnak mi a lényege, hogy előkészíti a terhességet? Ez a hormon természetes, most figyelj Tibi, természetes, nem betegséghez kötött inzulin rezisztenciát hoz létre a nőkben minden hónapban. Érted ezt a mondatot?
2: Az is, aki nem lesz ilyen, az is.
3: Tehát aki nem beteg, hanem maximálisan egészséges nő, aha, az minden hónapban ennek a hormonnak a hatására bizony egy időre inzulin rezisztensé válik. Tehát a nőkben van természetes inzulin rezisztencia. Ennek célja van tudnélik. Mikor magasabb a szintje ennek a hormonnak? Egy héttel a menstruáció előtt, erről tegnap már beszéltünk. Na, nézzük a ciklust, mert a nőknek ez fontos. Az első fázisban ugye van ez a tüszőérés, és aztán majd kilökődik a petesejt, és utána marad egy üres tüsző, sárga testnek hívják, mindegy. Ez termelni a rengeteg progeszteront. Miért? Azért, mert mert senki nem tudja, hogy lesz terhesség vagy nem. De a természet a nőt, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem lesz, akkor is azt mondja, hogy már pedig havonta felkészíti az esetleges terhességre. És ez inzulinrezisztensé teszi, mert hogy mi a lényeg az inzulinrezisztenciának? Hogy több lépésben, de az a lényeg, hogy zsírfelhalmozódás történik. Ugye az inzulinrezisztensek elkezdenek elhízni. Cukorbetegek még jobban.
2: És hát mi ez van a lényeg? Vékony hölgyekkel? Hát nem igaz,
3: a vékony hölgyeknek is ugyanez a feladata ennek a hormonnak. Tehát ennek a hormonnak az a feladata, hogy bizony körülbelül egy hetes intervallumban, de inzulinrezisztensé tegye a hölgyek szervezetét. Csak hogy, és most jön az, amit a hölgyek nagyon jól ismernek. Hogy, mert ennek a hormonnak van egy másik hatása. Most gondolj már bele, Tibi, így is borúz, mint a kuglibábú össze-vissza az életmódváltásodban. Akkor képzeld már el, hogy hetente növekszik az inzulinrezisztenciát szintje, majd visszaesik, és várjál, mert ugyanez a hormon kiemelten fokozza az éhséget.
2: Szegények.
3: Na hát ez az.
2: Mert hogyha én tehát... ilyet csinálok, az oké, férfiként, tehát akkor ez nálam tulajdonképpen ez csak egy ilyen gyengeségi probléma, de a hölgyeknél ez nem, hanem náluk viszont a szervezetük működéséből fakad ez.
3: Pontosan így van. Inzulinrezisztensé válnak, és éhessé. És ez nem véletlen, hanem lehet, hogy lesz terhesség, és arra készülnek föl. De ők ezt nem tudják szabályozni. Most gondolj már bele, hogy küzdesz valami
2: ellen. Hogy tudják ezt megállni? Hát én ezt nem értem.
3: Na, innentől kezdve kezd el őket csodálni.
2: Hát ahhoz mekkora önuralom kell már, hogy én nem csak éhes vagyok, hanem maga a szervezetem is tulajdonképpen sóvárog azok után, a dolgok után, de hormonálisan igényli, és itt van a probléma.
3: Így van, tehát gondolj már bele abba, hogyha neked vannak ilyen belülről mondjuk bélflóra motivált eldőléseid, nevezzük így őket, de a hölgyeknek még van a flórájuk, meg van az ide-oda ugráló hormonjaik, és a képességeik, és a vágyaik hétről hétre változnak.
2: Én most ezt megválaszolom, Gyula. Hogy mi miatt van az, hogy a férfiak egyre jobban ebbe az irányba tartanak. Azért, mert a hölgyek vizeletével tulajdonképpen bejut a talajvízbe is az ilyen típusú hormon, amit ugye nem képes egy víztisztító rendszer, semmilyen rendszer kiszűrni. Mi ezt isszuk, most már látható módon a férfiak is nőiesednek, növekszik a mell, egyre több női nemi hormont kapunk, és ezáltal, most állj, de hülyeséget beszélek?
3: Nem beszélsz hülyeséget, de ez a...
2: De bennünk nem indít el ilyen típusú változásokat?
3: Nem, mert benned nincs meg a női működésnek a szervei.
2: Az oké, hogy én lusta vagyok, de a férfiaknak egy részén ez látható jelei vannak azért.
3: Hát. Azt én értem, és ebben igazad van, csak mégsem egy ilyen ciklikus ráncigálást hoz az életedben, mert ez egy mérgezés, egy terhelés, attól függ, hogy mikor mennyit kapsz, lehetnek hatásai, egyetértünk.
2: Én visszaemlékszem arra is, hogy amikor az életmódváltásról beszéltünk, te azt mondtad, hogy itt nem ilyen típusú törvényekre van szükség, hanem hormonjainknak kell tudni parancsolni, és ezt mondtad a férfiakra és a hölgyekre is.
3: Igen, így van. Tehát a hormonális változásainkat kell saját szolgálatunkba állítani. Tehát van ez a nagyon magas progeszteron hormon tartalmazó női időszak, amikor inzulinrezisztencia van, és szénhidrát intolerancia. Ilyenkor egy női szervezet még annyi szénhidrátot sem bír feldolgozni, mint korábban, egy héttel azelőtt, nem évekkel korábban. És akkor gondolj bele, ha még addig már akkor sem bírta jól, mert volt már inzulinrezisztenciája alapból, akkor ez a hormonális plusz inzulinrezisztencia növekedés még ráépül. Mindenképpen romlik abban a hétben az állapota. És ami a legszörnyűbb, ami az éhség miatt van, sőt, nem csak éhség, mert nem mindegy, mit teszik. Tehát ilyenkor a nő sokkal jobban kívánja a szénhidrátot. Tehát ez egy teljes káosz, Tibi. Ez egy teljes káosz.
2: Hát, le a kalappal előttük. Bevallom őszintén.
3: És tőlem ilyet nagyon ritkán fogsz hallani. de azt mondják nálam sokkal hozzáértőbbek, hogyha valaki egy nagyon szorosan követett életmódváltást csinál, és azt bírja, akkor nem kell foglalkoznia ezekkel a ciklusokkal. De ha nem bírja, vagy bizonyos időszakban bírja, nem bírja, és nem tudja, mitől van, akkor böjti időszakot erre a menstruáció előtti egy hétre semmiképpen nem kell, hosszabbat semmiképpen nem kell tenni, egy napot ki fog bírni. Mert ha hosszabbat teszel, ezerszer nehezebb, mint bármikor máskor, tedd a ciklus másik részére, és gyönyörűen meg fogod tudni csinálni. Sőt, azt mondja egy hozzáértő kolléganő, aki kizárólag nőkkel dolgozik, és ezt el kell ismerni, mert gyakorlati tapasztalat és társai, hogy ebben a menstruáció előtti egy hétben, ha minimális szénhidrát bevitelt pár napra engedélyez a betegeinek, természetesen nem tumorosoknak, stb. Tehát nem ahol az élet a tét, hanem egyszerűen csak egy életmódváltó hölgynek, akkor ezek a premenstruációs tünetek eltűnnek, vagy enyhülnek. Na most így eddig nem mond neked semmit, de ha azt mondom, hogyha ebben az időszakban, még egyszer mondom, nem ész nélküli, minimális, és közel sem mindegy, hogy milyen forrásból, talán erről is beszélünk valamikor, engedsz nekik minimális szénhidrát bevitelt a hölgyeknek ebben az időszakban, akkor fejfájás csökken vagy elmarad, fáradékonyság csökken vagy elmarad, almászavar csökken vagy elmarad, bőrkiütések, ezek az aknék megjelenése csökken vagy elmarad. Tibi, most figyelj, ingerlékenység csökken vagy elmarad, hangulatingadozás csökken vagy elmarad, libidó csökkenés csökken vagy elmarad.
2: Ma veszek nápolyt.
3: Nem, a nápolyi pont nem jó, de megint sikerült. Nem tudom, a szakács a lényeget megfogta. Na, én azt kell mondjam záró gondolatként, hogy ugye látod most már, hogy mennyire nem egyszerű önnek, egy picit neki
2: hát
3: is lehet
2: egyáltalán
3: megértőbbek.
2: Tulajdonképpen a hónap egyik részét gyógyítják a hónap másik részével.
3: Aha. Igen, egyet előre, egyet hátra, és nehezebben haladni. Igen.
2: Sokkal nehezebben, mint nekünk. Na jó, oké, letelt az időnk, jövő héten folytassuk. Engem ez a téma nagyon érdekel. Remélem önöket is, ha igen, akkor tartsanak velünk akkor is. Doktor úr, köszönjük
3: szépen. Jó, akkor hozok jövő hétre a hölgyek másik csoportjáról anyagokat, amely arról szól, hogy mi történik akkor, ha menopauzába lépnek. Megoldódik vajon?
2: Na, erre kíváncsi leszek. Köszönjük szépen.
3: Nagyon szívesen.
2: Szia, szia.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Mi újság Nyíregyházán így péntek reggel, kiderül a hírekből, nem is olyan sokára már 9 órától. Én pedig készültem néhány közlekedési tudnivalóval. Szennyvízvezetéke korszerűsítésén dolgoznak a Kossuth utcán, az arra közlekedők forgalomkorlátozásra számíthatnak. Bizonyos szakaszon itt kerülgetni kell. Patkarendezési munkálatok vannak az Orosi út kivezető szakaszán, éppen ezért van ott útszűkület és sebességkorlátozás. Közműfedlap szintbehelyezését végzik a Móricz-Zsigmond utcán, az ellenkező oldalban is helyreállítási munkálatok vannak a Szarvas utca irányába, a főútvonalon közlekedők mindkét oldalon útszűkületre, és itt is sebességkorlátozásra számíthatnak, és ne feledjék, hogy vasárnapig fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot országszerte, és minden olyan tevékenységet, ami elvonja a járművezető figyelmét, ebbe a körbe tartozik a menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép és szöveges adatok megtekintése, az e-maileket ráérünk majd a cégnél megnyitni, ne a dugóba tegyük a reggeli csúcsban. Szóval jó utat, frissek, nem sokára 9-kor itt a Best reggelben.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, több mint 1000 gyerek vett részt a Magyar Népi Játék napján, a KSH is vizsgálta az éghajlatváltozás hatásait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányászat

0: robbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Nyíregyháza is csatlakozott a Magyar Népi Játék napjához, több mint 1000 gyerek vett részt a programon. Az Eszterlánc északi óvoda idén is a Kossuth téren tartotta az eseményt, ahol a Kerekerdő Itt Tedd Rá referencia tagintézmény óvodásai népi játékokat és táncokat mutattak be, számol be a nyíregyháza.hu. Balassa Mónika óvodapedagógus a portálnak elmondta, a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerkedjenek a magyar népi játékokkal, mondókákkal, énekekkel és néptánccal. Hozzátette, a legtöbb játék a gyermekek szociális kapcsolatait fejleszti. Az országos kezdeményezés közel 10 évvel ezelőtt indult útjára, amihez idén csak nem 600 óvoda, számos család és külhoni magyar oktatási intézmény is csatlakozott. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
1: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
0: És most néhány szó az időjárásról. Jönnek a hűvösebb napok, ma már legfeljebb 19 fokot mérhetünk Nyíregyházán. Igaz, hajnalban is csak 17 fokig hűlt le a levegő, de már több helyen elerett az eső is, aminek hétvégén még bőven lesz folytatása. A legtöbb csapadék vasárnap várható. Aznap már a legmelegebb órákban is csak 13 fok lesz. Innen azért még enyhül majd a hőmérséklet. Igaz, a 20 fokot már nem lépjük túl, de jövő héten sok napsütés mellett legalább 17 fokig minden nap felmelegszik majd a levegő. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, indul a hétvége a best reggellel, hiszen már péntek van, október 9-e. Nézzünk is akkor programokat a hétvégére. Őszi ruha, cipő és játékvásár lesz a kertvárosi piacon. Jön a Baba Börze a holnapi nap folyamán, és ez pedig lehetőséget kínál arra, hogy a családok továbbadják a már nem használt gyermekruhákat, cipőket, játékokat, az érdeklődő pedig nyilván kedvező lehetőségekkel találkozhatnak. Holnap kertvárosi Baba Börze a Fokos utcai piac területén. Szintén holnapi program a Múzeum faluban, október 10-én családi programra várják önöket, a Hordoz, Ringas, Ölej, Gyermekgondozás régen és ma című rendezvény lesz majd a központban, és a nap során pedig szó esik többek között a hozzátáplálásról, a babagondozás egykori és mai praktikáiról, valamint a gyermekhordozás hagyományairól, és ráadásul még baba-mama jóga is lesz. A rendezvény ugyanakkor tágabb képet is ad a hajdani falusi élet mindennapjairól, a Múzeum faluhoz híven, a programban helyet kap a pásztorok életének is tudásának bemutatása. Sőt, lesz még pásztorkutyás bemutató, élőszavas mese és dúdoló is, falusi vásár és kézműves tevékenységek. Szombati program ez reggel 9 és délután 5 óra között.

0: Eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Ezen a hétvégén vasútmodell kiállítás is lesz városunkban, ráadásul két napon át robognak majd a miniatűr szerelvények, mozdonyok, vonatok és teljes szerelvények robognak majd végig a művelődési ház nagy termében felépített miniatűr pályákon, holnap és holnap után, és ráadásul a kiállításon korábban nem látott érdekességek is helyet kapnak. A helyszín pedig a vasútas művelődési ház és könyvtár nagy terme, a Toldy utca 23 szám alatt. És jövő héten mi is roboghatunk vért adni, hiszen ez egy nagyon hasznos és nagyon fontos tevékenység. Az egyetemre várnak minket október 14-én 11 és 14 óra között, és még másnap is majd 15-én 12 és 15 óra között B épület főbejárat. Itt lesz a helyszín. Az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói mellett külsősök is csatlakozhatnak, tehát bárki, ami fontos, hogy a véradáshoz kell majd személyigazolvány, lakcímkártya és tojkártya. Legyél te is hős, adj vért és ments meg három életet. Jövő héten, október 14-én és 15-én az egyetemen.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: So what's not supposed to be about, baby? Get free up your back and stop acting crazy.
1: Imádják a legjobbakat.
3: Imádják a legjobbakat.
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
3: A legjobbat.
5: I don't wanna ride.
6: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

Itt a péntek, október 9-e van előttünk a hétvége, és ez a hétvége akár görögös is lehet Nyíregyházán, ugyanis a görög kultúra, a magával ragadó dallamok és a hamisítatlan mediterrán életérzés, amit annyira szeretünk, egy újabb felejthetetlen vidám estét hoz Nyíregyházára. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapokból, akkor vasárnap 17 órától várnak a Vasutas Művelődési Házban, ahol kezdetét veszi a legújabb görög táncház, szóval 17 óra vasárnap görög táncház, és a rendezvény pedig ingyenes. Jövő héten pedig várják a nyugdíjasokat az Aquariusba. Kedvezményes belépővel és ingyenes szűrésekkel várják a szépkorúakat. Ennek az időpontja pedig október 14-e. Ekkor lesz a nyugdíjas egészségnap az Aquariusban, és a fürdőzés mellett ezúttal is nagy hangsúlyt kapnak a egészségmegőrzéses vizsgálatok. Az ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szűrővizsgálatokhoz viszont kell majd a tajkártya. Szóval szűrések, tanácsok, gyógytorna, még vízi gyógytorna is lesz október 14-én.

0: legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódás a ki- és bevezető utakon és a bevásárló központok környékén tapasztalható. Törött ivóvízcső helyreállításán dolgoznak a Szarvas utcán, az érintett részen a parkolókat lezárták. Közműfedél helyreállítását végzik a Móricz-Zsigmond utcán, az arra közlekedők útszűkületre, sebességkorlátozásra számítsanak. A város több pontján csatornatisztítási, átmosási munkákat végeznek, az adott helyen átmeneti forgalom lassulás előfordulhat. Körültekintően vezessenek, különösen az iskolák, óvodák, gyalogátkelő helyek közelében. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtak.

Én azt gondolom, hogy jogosan egy nagy mosolyjal záratjuk a mai beszereget, mert hogy péntek van, és ma már nem problémákat oldunk meg, csak elegánsan áttoljuk őket hétfőre. Aki pedig ma is maximális fordulatszámon pörög, neki küzdenjük, hogy a hörcsök is fut a kerékben, mégsem halad sehová. Szuper hétvégét, jó pihenést, és sok sikert még a mai napra. Én Simon Norbert vagyok, folytatunk mindent jövő hétfőn.

0: maradok távol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium. A jövő héten is várják a véradókat. Nagy létszámmal rajtolnak a leánybajnokságok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
6: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
5: Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk 11 órakor újra. Nagyon kellemes szép pénteket kívánok. Én Szendi Hajni vagyok, október 9-én Isten éltesse a szülinaposokat és persze a déneseket, akiknek lehet, hogy érdemes vennünk ajándékba egy üveg bort, hogy miért mondom mindezt, nem sokára kiderül.

Október 9-e van, és ma a dénesek ünneplik a névnapjukat. A dénes név a görög Dionysus névből származik, ami azt jelenti, hogy Dionysosnak szentelt, vagyis a bor, a mámor és a termékenység istenének híve. Latin formájából alakult ki a magyar dénes név, amely már a középkorban is elterjedt idehaza. A névviselői gyakran energikus, határozott, de egyben mélyen érző emberek, akik szeretik a közösséget és szívesen vállalnak vezető szerepet. Híres dénes például Pázmány Dénes, Pázmány Péter tanítványa, ő a 10.-17. század egyik kiemelkedő egyházi alakja volt, de itt van Gábor Dénes is, a holográfia Nobel-díjas feltalálója.

0: tudom, hogy akarod.
1: Vannak olyan kutyánk, akik kifejezetten érzékenyek a zajokra. Van, amelyik kutya már attól kiborul, hogyha nem tudom, leesik mellette egy kanál. A mi kutyánk az minden ilyen lövés, hangrobbanás, tűzijáték, villámlás, dörgés, tehát mindentől teljesen offon van. És tulajdonképpen eljön az az idő, amikor azt is mondhatjuk, hogy így lemegy a kutyánál a roló, próbálunk virslizni, szimatjátékozni, de már semmi sem használ. Hát ezzel a témával kezdtünk el foglalkozni pár nappal ezelőtt Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, folytatjuk.
2: Ilyenkor nem is érdemes virsliztetni a kutyát, meg jutalomfalatoztatni. Tehát, hogyha a kutyát nem érdekli, szó szerint, akkor nem is szabad tovább erőltetni.
1: Ja nem, én a para leküzdésére vettem ezt be. Tehát, hogy mikor már láttam, hogy spiccen van a bodza, mert itt a vihar, és már mindenre kapkodja a fejét, akkor hirtelen fölhangosítom a tévét, és akkor veszek elő virslit, és akkor szimat játékozunk meg a tápjával. Csak hát mondtam, hogy ha egy hosszú viharról van szó, akkor a kutya azért megeszik 2 kiló kaját, tehát az se jó.
2: De hogyha azzal ki tudod zökkenteni egy ideig. Ilyen szituációban, az már jó. Az jó, mert vannak olyan kutyák, amik annyira bestresszelnek, hogy akkor nem fogadnak el jutalomfalatot egyáltalán. Igen. Jó megoldás egyébként zárt térben, amit mondtál, például, hogy TV, rádió felhangosítása, zenehallgatása, többi, mert ugye akkor bent intenzívebb hangok vannak.
1: Igen.
2: Lehet, hogy behallatszik a mennydörgés, de nem olyan intenzíven.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: És akkor itt megint kutyafüggő, hogy melyik hogy reagál.

0: ilyen állapotban igen. van, igen, igen, tehát az is fontos, és ami nagyon tényleg is, az előbb említettük egy fél mondatban, hogyha a kutya egy ilyen szituációban ugye félelmet mutat, és én mondjuk jutalomfalattal akarom kizökkenteni, vagy játékkal, labdával, kedvenc játékkal, de abszolút nem foglalkozik vele, akkor ezt fejezzük is be.
1: Igen,
0: nem szabad
1: tovább
0: erőltetni, mert az még egy stressz a kutyának, hogy most még valamit akarok tőle, de nem teljesít.
1: Igen.
0: Esetleg a gazdi még ideges is lesz, és már rányomja a kutyára a saját stresszét is.
1: Igen.
0: És ezzel megerősíti a kutyában azt, hogy a vihar végképp rossz, mert nem elég, hogy hallom ezt a hangot, mert a gazdi is ideges, meg még engem is elkezd piszkálni, úgyhogy ez nem jó.
1: És miért van az, nagyon sok gazdival beszélgettek, és ezen szoktunk mosolyogni, ahogy jön valami hanghatás, amitől fél a kutya, WC vagy fürdőszoba? Minden kutya oda menekül.
0: Hát nagy valószínűséggel, ugye ez egy zsákutca, az egy zárt tér, és azt mondja a kutya, hogy ennek egy bejárata van, oda bemegyek, befekszem a sarokba, onnan szemmel tartok mindent, amit lehet, de ide már hátulról nem jöhet be semmi, nyilván a hang bemegy.
1: De hogy akkor emiatt, hogy ez egy belátható kis tér?
0: Az egy belátható tér, amit biztonságosnak érez, ezért bújik be a legtávolabbi sarokba, hát, ahonnan már nincs, csak egy kijárat van, de ha ő nem mozog, akkor úgy érzi, hogy át tudja vészelni itt ezt az erős zajt, ezt az egész szituációt, és amikor ez megszűnik, majd akkor szépen lassan feloldódik, és akkor majd elő fog jönni.
1: Egyébként, amit most mondasz, ugye én mondtam az előbb, az elején a beszélgetésnek, hogy nálunk azért nagyon brutális módon reagál Bodzi ezekre, és ez nem elég, hogy ő bemegy a fürdőszobába, és ott remeg, és nem kap levegőt, és már lila a nyelve, hanem megpróbál WC mögé bebújni, ahova nyilván nem is fér be, tehát ilyen önveszélyessé válik a kutya. Borzasztó nehéz ilyenkor ezt jól lekezelni, mert nyilvánvalóan hagyom, hogy bemenjen a fürdőszobába, beviszem a telefonom, ne röhög ki, kutyáknak szóló meditációs zenét indítok, meg ordít a tévé, meg minden van, de egyszer csak annyira lelöki a láncot, hogy tényleg ilyen önveszélyessé válik, és akkor ilyenkor már nagyon nehéz helyzetben van az ember, hogy mit is csináljon. De egyszer látszik, hogy képtelenség megnyugtatni.
0: Igen, hát például meditáció zenét én nem szoktam használni, vagy nem használtam soha a kutyánál.
1: Én már mindent kipróbáltam.
0: Azt szoktam mondani, hogy minden jó, ami működik. Tehát ez a kiképzésben is, meg itt az ilyen szituációkban is egy örök igazság, tehát minden jó, ami működik. Uh-huh. Viszont amit mondtál, hogy a legkisebb helyre bebújna, és ön is közveszélyes is lehet a kutya.
1: Igen.
0: Tehát hallottam már olyat, hogy nagy testű kutya Bernát Hegyi úgy annyira félt ilyen helyzetben, hogy neki szaladt a deszkakerítésnek, kitörte.
1: Igen, hallottunk.
0: És megsérül nyilván a kutya is, de hogyha úgy töri ki, hogy ki is tud menni, igen, akkor ugye megint ott vagyunk, amiről az előző adásban beszélgettünk, hogy a bepánikolt kutya az rohan világgá.
1: Kilométereket akár, igen.
0: 10-20 kilométert simán megtesz villám gyorsan, és akkor ha szerencséje van, nem ütik el, ha szerencséje van, akkor valaki felfigyel rá, esetleg közösségi médiában posztolja, ha elindulunk és szerencsénk van, kapunk róla információt, hogy igen, erre látták a kutyát, és akkor ugye mindenki legjobb tudása szerint próbálja becserkészni, megfogni, de nagyon sokszor van az, hogy az alapvetően barátságos kutya ilyen helyzetben nem megy oda az emberekhez, mert annyira bizalmatlan és fél. A másik véglet meg az, hogy ha valaki legugol, és a kutya oda megy hozzá, tehát itt bármilyen szituáció előfordulhat ezekben a helyzetekben, még olyan kutyáknál is, amik ugye egyébként alaphelyzetben teljesen mást mutatnak. Tehát egy barátságos kutya lehet, hogy nem megy oda az emberhez, egy félénk kutya lehet, hogy még félénkebb lesz, de az is lehet, láttam már ilyen esetet is, hogy annyira biztonságot jelentett neki az ember, hogy oda ment az idegenhez.
1: Igen,
0: is.
1: Hogy hát ha.
0: Tehát ezért mondom, hogy vannak fix receptek, hogy mit hogy csináljunk, meg vannak olyan elvárások a kutyával szemben, hogy na most ezt így fogom csinálni, akkor a kutya úgy fog reagálni, de előfordulhat mindennek az ellenkezője is.
1: Igen.
0: És itt jön a tapasztalat, hogy oké, mindig az adott helyzetben kell gondolkodnunk, ha én ezt csináltam, a kutya meg úgy reagált, ha ez pozitív, akkor erősítem, és akkor próbálom továbbvinni a folyamatot, ha esetleg negatívan reagál, akkor változtatnunk kell, de ez nagyon nehéz, mert minél kevesebb a tapasztalata az embernek, annál inkább hibázni fog az ember, ezért a kutya is veszélybe kerülhet.

Szendi Hajni vagyok, ízekre szedjük a mai napot, következik nálunk a kalendárium, ugye már korábban mondtam, hogy ma a déneseket köszönhetjük fel, Isten éltesse őket, holnap egyébként majd jönnek a gedeonok. Na hát, ma van a postai világnap, a postai világnapot 1969 óta ünnepeljük, október 9-én Tokióban rendezték meg az Egyetemes Posta Egyesület kongresszusát, és akkor döntöttek úgy, hogy hát legyen már a postai világnap október 9-én. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a postaszolgálatok szerepére, a kommunikáció, a kultúra, illetve a gazdaság összekapcsolásában. A postások nap mint nap hidat képeznek az emberek, a családok és az országok között. Nem csak leveleket, hanem történeteket, érzelmeket is kézbesítenek, és hát kutyaállók, azt kell, hogy mondjuk, hiszen nagyon-nagyon sok postás szinte egész nap kutyaugatással kísérve teszi meg az útját. 1238-ban ezen a napon Béla király megalapította Székesfehérvár városát. Ezen a napon adományozta a városi rangot Székesfehérvárnak, és ezzel megerősítette a település központi szerepét. A város a középkorban koronázó hely és királyi temetkezési hely is volt, így a döntés meghatározta Magyarország történelmi térképét évszázadokra. Ezen a napon született John Lennon, 1940-ben a Beatles legendás alapítója, zeneszerzője, békeüzenete generációkat formált. Dalai, mint például az Imagine, ma is a remény és az emberi összetartozás himnuszaként élnek tovább. Ezen a napon mutatták be 1967-ben a Cool Hand Luke című filmet Paul Newman főszereplésével. A film az amerikai börtönélet egyik legemlékezetesebb drámája lett, amely Newman karrierjét új szintre emelte. Nos, menjünk tovább 1986-tal, amikor is megérkezett a Halley üstökös a Föld közelébe. A legendás üstökös körülbelül 76 évente tér vissza naprendszerünk belső részébe, és 86-ban számos ország űrszondái kutatták. A jelenség világszerte milliókat késztetett arra, hogy az eget kémleljék, emlékeztetve arra, milyen aprók is vagyunk a világegyetem végtelenségében. Ezen a napon hunyt el Lékai György 2006-ban, aki 1976 és 86 között volt esztergomi érsek, és nagy szerepet játszott abban, hogy a magyar egyház megőrizze hitét politikai nyomás idején is. Életútja a kitartásról, a párbeszédről, a lelki erőről szólt. 2012-ben ezen a napon nyitották meg a budapesti Bálna Kulturális Központot, a Dunapart ikonikus épülete, a modern építészet és az ipari örökség ötvözete, amely gyorsan Budapest egyik meghatározó kulturális helyszínévé vált. Kiállítások, koncertek, közösségi eseménynek adnak otthont a falai között, megidézve a város pezsgő művészeti életét, és végül ezen a napon halt meg Kallós Zoltán néprajzkutató 2020-ban, a magyar néphagyomány és zenei kincs gyűjtés egyik legnagyobb alakja volt. Munkássága felbecsülhetetlen értéket képvisel, általa megőrződött Erdély és a Kárpát-medence népének éneke, meséje, lelke. Megvan.

Szendi Hajni vagyok, már is mondom, hogy a hétvégén milyen programot szervezhetünk kint itt vagy bent itt. Holnap az ősz továbbra sem kér engedélyt, egyszerűen csak teszi majd a dolgát. A hétvége első napján változóan felhős időre készülhetünk idehaza, és bár a nap időnként megpróbálhat kikukucskálni a felhők mögül, ne rendezzünk napimádó fesztivált, kevesebb lesz a napsütés, mint eddig. Az előrejelzések szerint holnap hajnalban 8-16, délután 16-21 fok várható. A felhők helyenként esőt is hozhatnak, ezért az esernyő legyen kéznél. Vasárnap jöhet az időjárás következő felvonása. Az októberi égbolt ilyenkor már könnyen váltogatja a hangulatát, egyik pillanatban világosabb, a másikban borongósabb arcát mutatja. A hétvége második napjára vonatkozó előrejelzésből az derül ki, hogy nem lesz zavartalan a napsütés, csapadék is előfordulhat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Új helyre költözött az állatpark Tigrise. Szombaton jön a kék túrázás napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Már is jönnek a részletek. Újra virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a két nyári és hagymás növények ültetése, közölte a Nyírvévé Nonprofit Kft. A város üzemeltető munkatársai az elmúlt hetekben városszerte eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, a virágágyásokat pedig gondosan előkészítették a következő időszak növényei számára. Az előttünk álló napokban több mint 70 ezer dísznövény kerül városunk közterületeire. Idén ősszel árvácskák és ne felejtsek borítják majd Nyíregyháza virágágyásait, a föld alá kerülő hagymások pedig a jövő tavaszi megújulást készítik elő. A parkok és terek most is egyedi színpárhuzamokat és formavilágot kapnak. Új helyre költözött Harun, a Nyíregyházi Állatparkban született hím-szumátriai tigris. A csaknem 2 éves állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Hollandiába. A kihelyezésről a fajkoordinátor döntött, a Nemzetközi Tenyészprogram genetikai szempontjai alapján, írja a közösségi oldalán az állatpark. Kiemelik, hogy nagy európai összefogás keretében 10 éves tervszerű tenyésztői munka után sikerült a világ egyik legritkább tigris alfaját tenyészteni. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. Vannak köztük nehezebb és könnyebb szakaszok is, a Nyíracsád és Nyírlúgos közötti szakasz például csupán 16 km, és itt is lesz vezetés. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
4: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A 3 nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely a legismertebb, a Rokkenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
3: És most néhány szó az időjárásról. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra. Köszönjük szépen a mostaniakat, és ősszel érdemes elmenni valahova, ahol van sok fa, mert hogy ilyenkor az őszi erdő csodaszép, és ez fokozottan igaz a Mátrára. Hamarosan el is látogatunk oda. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt!

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM. Best FM.

Szeretem az őszt, mert hogyha az ember ilyenkor kimegy a szabadba, akkor azt tapasztalhatja, hogy egyrészt nem rohad meg a hőségtől, nem fagy szét, ugye, mint télen. Általában itt ilyenkor még nincs is annyira sok eső, bár az utóbbi időben azért vártunk volna csapadékot. Na mindegy, de a lényeg ráadásul az, hogy szemkápráztató színekkel találkozhatunk, ahol van erdő, mert hogy az ősz mindig nagyon színesen köszönt be. Hát, hogyha szeretnénk egy ilyen őszi varázslatban részt venni, akkor a legjobb, hogyha ellátogatunk a Mátrába. Az őszi Mátra minden évben elbűvöli, ugyanis a természet szerelmeseit, én is készülök most oda egy kisebb túrára. Októberben a hegyek lombjai ugyanis aranysárgába, narancsba, vörösbe öltöznek, minthogyha a természet maga festené meg a tájat. A legmagasabb pont a Kékes tető, 1014 méteres magasságával. Ez egy tökéletes kiinduló pont egy őszi kiránduláshoz. Panorámája lélegzetelállító, hiszen tiszta időben akár a távoli Alföldig is el lehet látni, és érezni lehet a friss hegyi levegőt, amely minden belélegzésnél feltölt minket energiával. Mi egyébként ezen a környéken voltunk nagyon régen, a férjemmel Nászúton, és hát az ember kitalált, hogy gyalogoljunk föl ott, ahol máskor sielni szoktak, ugye a Kékes tetejére, és akkor én azt gondoltam, hogy majd is sétálgatunk, közben csacsogunk, beszélgetünk, de aztán később ez egy ilyen kiképző táborba hajazott, mert ez a ilyen mondatok hangzottak el a férjem oldaláról, hogy beszív, kifúj, beszív, kifúj. Na hál' Istennek ez csak erre az egy esetre volt egyébként igaz, mert hogy nem ez a katonás, de hogy az a lényeg, hogy azt hittem konkrétan meghalok, mire felértünk. Na azóta, mert többször voltunk, én a kocsit preferálom, majd onnan elsétálgatunk, szóval az ember már nem mindig annyira fit, mint szeretné. Minden esetre, ha fölmentünk a Kékesre, akkor a Mátrában számos túraútvonalat találhatunk. A legtöbb nehézségi szint ott van, tehát mindenki ki tudja választani, amit szeretne. Az egyszerűbb sétaútvonalaktól kezdve a komolyabb hegyi túrákig tulajdonképpen bármit lehet választani a saját tempónknak megfelelően. A kirándulók gyakran megállnak a sástói tanösvényeknél is, ahol a természet és az állatok élővilágával lehet találkozni, egyébként az is gyönyörű. Az erdőkben madarak, mókusok, apró erdei állatok kísérik az utazót, mi pedig lebegünk a pórázon, mert a kutyám ezekre rá szokott mozdulni. Az ősz különleges hangulatot kölcsönöz a tájnak, nagyon színes. A Mátra középső és déli része egyébként hangulatos falvakkal tarkított, ott van parádfürdő, Mátraháza, Mátrafüred, nagyon kellemes pihenőhelyek ezek, hangulatos sétányokkal, erdei szállásokkal, kis vendéglőkkel. Mátraházánál elindul a kisvasút is, amely egy kényelmes, látványos módja annak, hogy a környék természeti szépségeit felfedezzük. A Mátra persze nem csak a természetvédőknek nyújt, természetkedvelőknek nyújt élményt, hanem azoknak is, akik sportolnak, mert hogy az őszi időszak ideális a hegyi kerékpározáshoz, a futáshoz, a nordic walkinghoz, a domborzat változatos, friss a levegő, aztán jön a tél, amikor is elvárjuk a hideget és a havat, de ősszel a Mátra még lágyan öleli körbe a látogatót.

Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk az Álomfejtő című mini sorozatunkat, amelyben ma az lesz a témánk, hogy miért is álmodunk újra és újra ugyanarról, vagy ugyanazt. Ugye sokszor van olyan érzésünk, hogy éjszaka ugyanabba a filmbe csöppenünk, amelyet már kívülről fújunk, de mégis újra és újra levetítik nekünk. Ugyanaz a ház, ugyanaz az üldöző, ugyanaz a zuhanás, ugyanaz az érzés, ugyanaz a különös helyzet, vagy mondjuk nem találjuk a kiutat, ugyanonnan soha. Na, ezeket nevezzük visszatérő álomnak, és bizony sokan tapasztalják őket életük során. De vajon miért ismétli az agyunk ugyanazt a történetet, mintha nem lenne más műsor a kínálatban? A pszichológusok szerint az ismétlődő álmok gyakran összefüggnek a tartós stresszel, a szorongással, vagy olyan élethelyzetekkel, amelyeket egyszerűen még nem sikerült megoldanunk, és hát komoly lelki problémánk van ezzel. Néha egyszerűen egy régóta cipelt feszültség, egy megoldatlan konfliktus, a változástól való félelem jelenik meg újra az éjszakai történetekben. Rendszeresen arról álmodik valaki, mondjuk, hogy elkésik valahonnan. Hiába próbál futni, a lába a beton.

magába ragad. Nos, lehet, hogy a valóságban is úgy érzi, hogy túl sok a feladata, a folyton versenyt fut az idővel. Ha pedig valaki újra és újra egy régi házban találja magát, az álom felidézhet emlékeket, korábbi érzéseket, egy olyan életszakaszt, amely fontos a számára. Persze az álmoknak nincs mindenkinél ugyanolyan jelentése, ezért nem érdemes egyetlen álomszótár alapján megfejteni őket. Sokkal hasznosabb megfigyelni azt, hogy milyen érzésekkel ébredünk, és mi történik éppen az életünkben akkor, amikor ez az álom újra és újra visszatér.

John Lennonra emlékezünk, akinek a neve azt hiszem generációktól függetlenül ismert. John Lennon 1940-ben született október 9-én, és 1980-ban hunyt el december 8-án. A Beatles legendás alapító tagja volt, zeneszerző, énekes és békeharcos. Ő volt az, aki a zenét nem csak szórakoztatásnak, hanem üzeneteknek is tekintette, olyasminek, ami képes megváltoztatni a világot. Lennon Liverpoolban született egy egyszerű családban, és már fiatalon megmutatkozott zenei tehetsége, lázadó természete. 57-ben találkozott Paul McCartneyval, és ezzel elkezdődött a poptörténelem egyik legnagyobb hatású zenei együttműködése. A Beatles hamarosan a világ legnépszerűbb zenekara lett, Lennon pedig nem csak dalszerzőként, hanem gondolkodóként is kitűnt. Ő volt a banda filozófusa, aki mindig új értelmet keresett a siker mögött, és hát persze divatot is diktált, ki nem emlékezne a Lennon szemüvegre. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Help, vagy éppen az All You Need Is Love. Ezekben a dalokban nem csak a zenei zsenialitás, hanem az emberi mélység is ott van. A vágy a szeretetre, az igazságra és a békére. Miután a Beatles 1970-ben feloszlott, Lennon szóló karrierbe kezdett, és tovább vitte a béke és az emberi szabadság eszméjét. Feleségével Yoko Onoval együtt legendás Bedimpofor Peace akciókat szerveztek, amelyekben az erőszakmentesség mellett álltak ki. 71-ben jelent meg minden idők egyik legmeghatóbb dal az Imagine, amely egy háború nélküli, határok nélküli világot álmodott meg. Ez a dal azóta is az emberi remény és egység egyik legszebb himnusza. Lennon nem félt kimondani, amit gondolt. Sokszor provokált, de mindig őszintén. A 70-es években New Yorkba költözött, ahol a művészet és a család lett élete középpontja. 1980-ban, élete virágában, tragikusan fiatalon halt meg. Egy rajongója lőtte le a háza előtt. Halál az egész világot megrázta, de öröksége azóta is él, minden egyes akkordban, minden dalszövegben, amely a szeretetről és a békéről szól. John Lennon nem csak zenész volt, hanem egy korszak szimbóluma, egy ember, aki hitt abban, hogy a zene erejével jobbá tehető ez a világ. Egyszer azt mondta, mondhatod, hogy álmodozó vagyok, de nem én vagyok az egyetlen. Remélem egy nap te is csatlakozol hozzánk, és a világ egyé válik.

Szendi Hajni vagyok, moziba megyünk, hiszen természetesen októberben is érkeznek a filmújdonságok a hazai filmszínházakba. Október 15-től látható majd az Erőd, a Bálnahullás, az Elfelejtett sziget, a Még egy kívánság című film, de debütál majd a Street Fighter, illetve a Hálózat ára című film is, de nézzük, melyikről mit is kell tudni. Az Erőd egy holland, dán, svéd, finn, lengyel filmdráma, szóval így összefogtak, 2025-ben készítették el, egy fekete-fehér filmről van szó, amely összesen csak 81 perces. Az Erőd című film világpremiérjére a világ egyik legrégebbi A-kategóriás fesztiválján, a San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztiválon került sor, de aztán bekerült a Göteborgi Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is. Az alkotás magyarországi premierje pedig a 13. Skandináv Filmfesztiválon lesz. Bálnahullás címmel jön egy amerikai thriller is Emily Rudd főszereplésével. Nos, a Bálnahullás egy nagyívű, drámai, túlélő thriller, ami egy fiatalember és egy nagy ámbrászett találkozásának nyomán bontakozik ki. Búvárkodni indul Jay Kalifornia középső partvidékénél, hogy megkeresse nemrég odaveszett apja maradványait. Ám egy tekintélyes méretű nagy ámbrászett lenyeli őt. A fiú egy órára elegendő oxigénnel az állat gyomrában reked, és hát szépen lassan rájön, hogy az apja kemény leckéi jelenthetik a menekülést ebből a különleges kelepcéből. A gyerekeknek érkezik egy animációs kalandfilm is, az a címe, hogy Elfelejtett sziget, a DreamWorks Animation új alkotásáról van szó, amelyben Joe és Reza, az általános óta legjobb barátnők, külön utakon készülnek folytatni életüket. Amikor az utolsó közös estéjüket ünneplik, rábukkannak viszont egy titokzatos átjáróra, ami egy fantasztikus szigetre viszi őket. Jön a Még egy kívánság című magyar vígjáték is, Dobó Kata és Szilágyi Fanni rendezésében. A főbb szerepekben Hermányi Marian, Kádár Elgellért, Tídeni és Trier Beatrix, valamint Nyári Szilvia láthatók. Takács Júlia munkájában és a magánéletében is elkényelmesedett. 20-as évei végén járó zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánság füzet, amivel bármit eltüntethet a világból. Egy szakmai baklövés miatt kelepcébe keveredik, és az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, ami egy idő után aztán egyre extrémebb kívánságokkal lesz tele. A film végére ki fog derülni, hogy minden kívánság azért következményekkel jár. Érkezik egy amerikai akciófilm is, a Street Fighter, hát itt ütik-verik egymást majd mindenki. 93-ban játszódik a sztori, a két elidegenedett utcai harcos újra visszaszáll a csatába, és egy titokzatos Chi Li nevezető ember veszi be őket a következő világharcos a versenybe. Az öklök, sorsok, indulatok véres összecsapása indul el. És végül, de nem utolsó sorban jön egy amerikai dokudráma is, a Hálózat ára. Aaron Sorkin a rendező, tehát erre a filmre érdemes odafigyelni. Nos, a megtörtént esetet feltáró filmben Francis, a Facebook egyik fiatal mérnöke, megkeresi a Wall Street Journal újságíróját, mert olyan dolgokat tudott meg, amikről úgy érzi, nincs joga elhallgatni. A jó ügy érdekében csalni, kémkedni és hazudni is hajlandó. Erről szól a film. Jó szórakozást mindenkinek, aki moziba megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, több mint 1000 gyerek vett részt a Magyar Népi Játék napján. A KSH is vizsgálta az éghajlatváltozás hatásait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Nyíregyháza is csatlakozott a Magyar Népi Játék napjához, több mint 1000 gyerek vett részt a programon. Az Eszterlánc északi óvoda idén is a Kossuth téren tartotta az eseményt, ahol a Kerekerdő Itt Tedd Rá referencia tagintézmény óvodásai népi játékokat és táncokat mutattak be, számol be a nyíregyháza.hu. Balassa Mónika óvodapedagógus a portálnak elmondta, a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerkedjenek a magyar népi játékokkal, mondókákkal, énekekkel és néptánccal. Hozzátette, a legtöbb játék a gyermekek szociális kapcsolatait fejleszti. Az országos kezdeményezés közel 10 évvel ezelőtt indult útjára, amihez idén csak nem 600 óvoda, számos család és külhoni magyar oktatási intézmény is csatlakozott. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
5: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
4: És most néhány szó az időjárásról. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk egy órakor is jönnek majd, bizony-bizony itt a Best FM-en. Én Szendi Hajni vagyok, Diana hercegnő kapcsán lehetséges, hogy készül egy újabb dokumentumfilm, de hát a fiai már ezen vitatkoznak is, mindjárt mondok részleteket. Aztán beszélgetek telefonon Friedrich Antal Schiffel, elmondom, melyik tájház lett az év tájháza 2026-ban, és egy olyan hír is szerepel ebben az órában nálunk, ami egyszerűen döbbenetes, pestis járványtól tartanak az oroszok.

Nem akar újabb harcot az öccsével, így Vilmos úgy döntött, nem beszél többet a nyilvánosság előtt Diana-ról, az édesanyjáról. Vilmos herceg úgy döntött, hogy nem szerepel a Diana hercegné halálának 30. évfordulójára készülő dokumentumfilmben. Ezzel is elkerüli az újabb nyilvános konfliktust elhidegült öccsével, Harryvel. A Versi herceg, aki 15 éves volt, amikor az édesanyja Diana hercegné autóbalesetben elhunyt Párizsban, alaposan mérlegelte a műsorokban való lehetséges részvételt. Bár több felkérést is kapott dokumentumfilmek készítésére vagy lehetséges szereplésekre, a múlt héten a palotában még egy magánbeszélgetést is folytatott a BBC főigazgatójával, de aztán eldöntötte, nem vállal részvételt a forgatáson. A trónökörökös döntése mögött elsősorban az áll, hogy el akarja kerülni a további konfliktusokat az öccsével. A The Sunday Times értesülései szerint Vilmos nem szeretné, ha egy filmben egymás ellen kijátszanák őket Harryvel, ráadásul a mai napig rendkívül megérinti az édesanyja váratlan halála. A herceg úgy véli, a jövő évi 30. évforduló nehéz időszak lesz a számára. Azonban a 9 évvel ezelőtti megemlékezése jelentette számára a katartikus pillanatot a tragédia feldolgozásában. Nos, nagyon-nagyon sokat, ugye, hát rontott vagy javított a helyzeten, ugye a sorozat is, amely a királyi családról szólt, és ugye Diana is benne volt, illetve a gyerekek is, és hát azt hiszem, hogy a Korona című sorozatot azért nagyon sokan szerették, és egyébként kritizálták is. A két fivér, hogy visszatérjünk a filmekből a jelenbe, legutóbb a 2017-es 20. évfordulón szerepelt együtt egy dokumentumfilmen. Vilmos már akkor a palotában tartott előzetes vetítés előtt kijelentette, hogy többé nem fognak ilyen nyíltan vagy nyilvánosan beszélni az édesanyjukról. A testvérek viszonya azóta sem rendeződött. Második Erzsébet királynő 2022. szeptemberi temetése óta nem is beszéltek egymással. Annak ellenére sem, hogy Harry a múlt hónapban visszatért egyébként Nagy-Britanniába. Harry herceg ezzel párhuzamosan Diana több barátját és rokonát is megkereste, hogy szerepelnének-e egy megemlékező filmben a kerek évforduló alkalmából. Köztük van Diana fivére is, aki a hercegnéről szóló új memoáriában úgy fogalmazott, azért írta meg a könyvet, hogy ne kelljen beszélő fejként feltűnnie a nővéréről készülő produkcióban. Harry lehetséges projektjét még nem erősítették meg. Egy Harryhez közel álló forrás szerint a herceg több lehetséges tervet is átgondol, de semmi sincs véglegesítve, és még mindig azt mérlegeli, miként tisztelekhetne valóban méltó módon édesanyja emléke előtt a jubileumi évfordulón. A készülő dokumentumfilm Harry és Meghan produkciós cége bevonásával is létrejöhet, amely elsőbségi szerződéssel rendelkezik az egyik legnagyobb streaming szolgáltatóval. A megkeresésekre reagálva a palota szóvivője azt mondta, nem kívánja kommentálni, miként emlékezik majd meg a tragikus évfordulóról a Versi herceg.

0: világ ellen. Folytatjuk Friedrich Antal Schäffel, a Zamatőrrel beszélgetünk. Szia Anti, üdvözöllek!
1: Szia, hajni, köszöntelek én is.
0: Ha őszi gyümölcsök, akkor szerintem nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy kicsit furcsa gyümölcsnek mondani, mert hogy nincsen nedvesség tartalma egy gyümölcs, meg arról híres többek között, hogy beleharapunk, és így folyik a lé, de hát a diót azt nem kerülhetjük meg. Magyarországon is vannak diótermesztő vidékek, egyre kevesebb, meg hát a dióhoz türelem is kell, ugye? Mert hogy hú, nagyon soká lesz rajta termés. Hogy mondják ezt, hogy az ember már az unokájának ültett diófát?
1: A diófát az unokáknak ültetjük általában, azt hallottam én is, de manapság is vannak kimondottan új ültetési diófa ligetek, úgyhogy azért nincs teljesen elveszve ez a dolog. Egy nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon értékes gyümölcs, attól függetlenül, hogy omega 3 zsírsavat, meg antioxidáns, meg fehérje, meg rostforrás, meg szívvédő hatása is van. A dió azért a magyar gasztronómia egyik alap olyan gyümölcse, amit előszeretettel használunk, és nagyon tradicionális ételekben, mint a beiglibe, tehát a diós beigli nélkül elképzelhetetlen, de a diós kalács, a diós kifli, és különböző egyszerűbb, akár még a diós tészta is ide sorolható. Az egyik kedvencem a diós guba, de például különböző réteseket is készítünk úgy, hogy a gyümölcs mellé még a darált diót rakunk, tehát az is nagyon finom.
0: De hát a diós guba az olyan, mint a mákos, csak dióval?
1: Pontosan. Teljesen ugyanúgy készül, mint a mákos, vagy csak dióval. Én még szeretem megvariálni úgy, hogy egy kis gyümölcsel megtuningolom. Legutóbb a mákos guba volt szilvával megvarázsolva, de a diós gubát is meg lehet ezt így.
0: Kedved már megint, hát megőrülök. Nagyon jó. Kis fagyival, vagy egyik... valami sodó.
1: Sodó is nagyon jó hozzá. Illetve az egyik alapsüteményünk, vagy alapdesszertünk a zserbú, hát az is a diós zserbú, az elképzelhetetlen másképpen. Úgyhogy nagyon sok desszert és sütemény készül belőle, de van persze, ami sós, tehát almával sütjük, és akkor köretként diót rakhatunk különböző friss salátákba, különböző sültekhez, különböző, én például a kacsához, vagy inkább egy kicsit vörösebb húsú húsokhoz jobban illik nekem ez a dió, de természetesen ez ízlés kérdése. De például dióban még panírozhatunk is, tehát effektív vannak olyan dolgok, hogy akár egy camembert sajtot egy darált vagy durvára tör dióval darázsoljuk meg, és úgy lehet bebundázni ezt a camembert sajtot, vagy bármi más ételt is, és az is egy nagyon finom, pikáns ízlés.
0: Ez nagyon jó ötlet. Ez nagyon jó ötlet.
1: De például találkoztam olyan recepttel, amikor az olaszok úgy gondolták, nekik is van diójuk, meg szarvasgombájuk, meg spagettijuk, és csináltak egy dió spagettit szarvasgombával. Úgyhogy nagyon érdekes.
0: Én is gondolnék egy ilyet, nem? Csak tök üres a hűtőm. Ennyit erről. Igen, jó. Majd szólok a kutyának, tudod, a bigülök a szarvasgombát, ki tudják szagolni, csak a bodza annyira nem, mert hogy tényleg azért szarvasgomba, az mindenbe kell, vagy jó, egészen pontosan, nagyon markáns íze van, és most, hogy így mondod, én abszolút összetom hozni a dióval. Biztos, hogy ugye? Nagyon jó. Nagyon jó
1: és
0: lehet.
1: És nagyon érdekes dolgokat. Az olaszok azért még van egy-két olyan dolgok, tehát a tortellinit is készítenek úgy, hogy egy nagyon

0: markáns csúnyamsajtnálatást készítenek, és pirított dióval megvarázsolják, és akkor az még egy plusz érdekes ízt ad neki. Én már említettem ezt az ételt, ezt a camembert sajt diós bundába, ezt fogom felrakni majd az amatőr oldalra, úgyhogy elolvasható, elkészíthető, könnyű megoldás. Úgyhogy aki nem szereti annyira húst panírozva, de a sajtokat igen, mint például a vegán, akkor hajrá, itt a lehetőség.
1: Anti, köszönjük szépen!
0: Nagyon szívesen!

Azt gondolnánk, hogy a pest is az ilyen régi korok betegsége, ma már egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznunk, ugye hány filmben mutattak ilyen pestises embereket, így szerencsétlenek, úristen, hogy néztek ki, tényleg ijesztő volt, ezért jó pár klasszik filmben bemutatták ezt. De hát most kérem szépen, itt egy döbbenetes hír, pestis járványtól rettegnek az oroszok. Csak nem 200 embert különítettek el, akik közül nagyon sokan megrohamozták a gyógyszertárakat, és pestis gyanú miatt lezártak egy kórházat Szibériában. Egy fiatal kutatónő meghalt, csak nem 200 embert elkülönítettek, a hatóságok pedig hallgatnak. Egy neves orosz epidemiológus szerint nagyszabású eltusolás zajlik. Egy ember meghalt tehát, és egészen pontosan 189 szemét különítettek el együtt, eddig írja The Sun. A brit lap szerint az orosz hatóságok hivatalosan még a betegség nevét sem mondták ki, ezért egyre többen vádolják Putyin rendszerét azzal, hogy eltitkolja, mi is a valóság. Az áldozat tehát egy 28 éves nő, aki a Pestis ellenes kutatóintézet munkatársa Irtuszban, vagy volt, és a jelentések szerint Bubópestisben halt meg. A kutatónő egy orosz-mongol határvidéki expedíció lett beteg, abban a térségben, ahol korábban már gyorsan terjedő fertőzéseket igazoltak. Állapota romlása után a kórházba vitték, amit azóta már le is zártak. A lap kiemelte a helyzet súlyosságát, jelzi, hogy Anna Popova, Oroszország tiszti főorvosa, illetve a népegészségügyi hatóság vezetője mintegy 4200 kilométert utazott Moszkvából Irtuszba, hogy személyesen irányítsa a védekező intézkedéseket. Nyilvánosan azonban egyelőre nem szólalt meg. Igor Kobzev, az irtuszti régió kormányzója is csupán egy veszélyes fertőző betegségről beszélt, nem mondták ki a pestis szót. A bizonytalanság pedig pánikot keltett a lakosság körében. A beszámolók szerint az emberek megrohamozták a gyógyszertárakat. A térségben elfogytak az antibiotikumok. A szomszédos Bajaszk lakóit egy hivatalos közlemény arra kérte, ne utazzanak sehova. A figyelmeztetést azonban később törölték. A MASZ nevű orosz hírportál szerint az orvosok, illetve a Rosbot Predazor vizsgálják a fertőzés körülményeit, és járványügyi intézkedéseket vezettek be, a betegség részleteiről viszont senki sem nyilatkozik. Belső információk azért kijöttek, és hát ezek arról szólnak, hogy a helyzet a koronavírus járvány wuhani kitöréséhez hasonló, és azt állítják többen, hogy az elkülönítettek közül sokan már pestis tüneteket mutatnak, de hivatalosan ezt még senki sem erősítette meg. Döbbenet, nem? Főleg úgy, hogy továbbra sem tudni pontosan, hogy hogyan fertőződött meg a kutatónő. Az orosz sajtóban terjedő egyik magyarázat szerint egy laboratóriumi vizsgálat közben véletlenül eltört egy veszélyes baktériumot tartalmazó kémcsövet. Az Egyesült Államokban élő neves orosz epidemiológus Mihail Favorov azonban ezt nevetségesnek tartja. Szerinte a pestis ellenes intézet dolgozói teljes védőruhában dolgoznak, így egy eltört kémcső esetén is csekély a fertőzés esélye. Úgy véli a közvélemény, ennek ellenére elfogadja majd ezt a magyarázatot. Favorov szerint már önmagában az is kritikus helyzetre utal, hogy Popova személyesen utazott a helyszínre. Azt feltételezi a szakértő, hogy a kutatónőnél légzési nehézségek miatt tévesen koronavírust állapítottak meg, lélegeztetőgépre tették. Kétli, hogy kapott antibiotikumot, pedig ha időben beadják, az megmenthette volna az életét. A téves diagnózis miatt a fertőzés további emberekre is átterjedhetett, Favorovnak pedig az a meggyőződése, hogy nagyszabású eltusolás zajlik az ügyben. Oroszországban egyébként legutóbb 10 éve regisztráltak pestises megbetegedést, amikor egy 10 éves fiú egy mormota nyúzása közben lett beteg.

Lezárult a szavazás, megvan az eredményhirdetés is, így most már tudjuk, hogy melyik lett az év tájháza 2026-ban. A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége Dr. Kéri múzeális gyűjteménynek ítélte oda 2026-ban az év tájháza kitüntető címet. Az elismerést a szövetség 23. országos találkozóján és szakmai konferenciáján Orfűn át is adták. Az idei pályázat különlegessége az volt, hogy két határon túli tájház együttes is bemutatkozott. A bíráló bizottság döntése alapján 2026-ban a díjat a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kézi múzeális gyűjtemény nyerte el. A pályázat eredményhirdetésére és a díj átadására az orfűi találkozó ünnepi megnyitóján került sor. A Dr. Kéri múzeális gyűjtemény különlegessége, hogy az érmellék épített tárgy és szellemi örökségét nem egyetlen tájházban, hanem több épület, porta, pince és tematikus kiállítás együttesében mutatja be.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium. A jövő héten is várják a véradókat. Nagy létszámmal rajtolnak a leánybajnokságok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
4: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt körülbelül 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
3: Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, remélem ezt az órát is együtt töltjük. Szendi Hajni vagyok. Mi a helyzet akkor, ha jegesedik a fagyasztónk? Nem sokára elmondom, hogy miért ne hívjunk rögtön szerelőt. Aztán lesz kalóriadó, és ellátogatunk Miskolcra is, ahol az országban egy egyedülálló játszóteret adtak át most a napokban.

Ha elkezd jegesedni otthon a hűtő, akkor nyilvánvalóan azon gondolkodunk, hogy jaj, valaki csinálja már meg, ne kelljen venni egy másikat, nem csak az anyagi okokból, hanem kipakolni, elvinni, elvitetni, hol adom le. Szóval egy macera az egész. Jó hírem van viszont, hogyha jegesedik a mély hűtő, nem kell rögtön szerelőt hívni. Több olyan hétköznapi oka is lehet ugyanis a problémának, amelyet akár néhány perc alatt le tudunk ellenőrizni. Ugye a fagyasztó az a háztartási gép, amelynek problémáira általában akkor figyelünk fel, hogyha látványosan megváltoznak oda bent a dolgok. Egy kevés dér még könnyen észrevétlen marad, de amikor a falakon vastag jégréteg jelenik meg, akkor bizony nagyon nehezen tudunk pakolni, és felmerül a kérdés, hogy jó-e ez a gép egyáltalán. Most a jegesedés különösen bosszantó akkor, ha emiatt már a fagyasztó hasznos belső teréből is elveszünk egy pár percentit. Nagyon sokan ilyenkor arra gondolnak, hogy komoly műszaki hiba állhat a háttérben. Nos, még mielőtt pénzt költenénk a javításra, nézzünk meg egy-két alapvető dolgot, amely a diagnózisban segíthet nekünk. No, a fagyasztó belsejében található szellőző nyílásoknak fontos szerepe van abban, hogy a hideg levegő megfelelően tudjon áramolni. Ha azonban az élelmiszereket túlságosan szorosan pakoljuk be, akkor könnyen előfordulhat, hogy valamelyik csomag közvetlenül a nyílás elé kerül. Na, ilyenkor a levegő áramlása akadályozott, és ez hozzájárul a jegesedéshez. Tehát érdemes időnként átnézni a fagyasztó belsejét, és nem teljesen a falhoz vagy a szellőző nyíláshoz pakolni az élelmiszereket. Ellenőrizzük az ajtó gumitömítését is, mert hogy az egyik legfontosabb apró alkatrész ez. Ennek kell megakadályoznia, hogy a meleg, párás konyhai levegő bejusson a készülékbe. Ha a tömítés koszos, eldeformálódott, repett, elszakadt, akkor az ajtó nem zár tökéletesen, és mi lesz az eredmény? Az, hogy jég jelenik meg a fagyasztónkban. A jegesedés hátterében gyakran egyszerűen csak nedvesség áll. Amikor meleg párás levegő kerül a fagyasztóba, a benne lévő vízpára a hideg felületeken lecsapódik, megfagy. Ezért nem szerencsés hosszú ideig nyitva hagyni a fagyasztó ajtaját, és az sem ideális, ha rendszeresen meleg vagy fedetlen élelmiszert pakolunk bele a fagyasztónkba, tehát ezt is nézzük meg. És akkor, hogyha azt látjuk, hogy a jég lekapartuk, és nagyon hamar visszajön, pillanatokon belül, egy-két napon belül már megint ott van egy komplett Antarktisz a fagyasztónkban, akkor hívjuk a szerelőt.

0: step. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
1: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereink között.

0: Jó pár évvel ezelőtt a magyarországi boltok polcaira is megérkezett az olívaolaj, és hát akkor ott álltunk és néztük, hogy most mi van, extra szűz, meg nem, az egyik horroráru, a másik is horroráru, de mégsem annyira. A mai napon pedig már elmondható, hogy az összes háztartásban szinte Magyarországon előfordul, vagy néha előfordul az, hogy olívaolaj kerül a polcra. Hát, hogy mit kell tudnunk az olívaolajról, ma ez lesz a témánk a vonal túlvégén. Pallagi Alexandra dietetikus, szia Szandi!
1: Ja, hajni, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
0: Szóval, ha megállunk a boltban, és nézegetjük ezeket az olívaolajakat, akkor nyilván az áron kívül azt is látjuk, hogy az egyik sötétebb, a másik világosabb, meg van olíva bogyó pogácsából készült olaj is, ami már nyilván az olcsóbb kategória, de ami rögtön szembe tűnik, hogy van szűz és extra szűz olívaolaj, mi a különbség a kettő között az árán kívül?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A szűz olívaolajnál az alapanyagokból a tisztítás és bizonyos magvak esetében aprítás után mechanikus úton préseléssel állítják elő az olajat, és az extra szűz egyébként itt ezen belül is a legértékesebb, a hidegen préselt, kizárólag mechanikus úton előállított extra szűz olívaolaj. Itt a készítésnek az egyik alapkritériuma, hogy a fáról való leszedést követően 24 órán belül meg kell kezdeni a bogyók sajtolását, ellenkező esetben a gyorsan meginduló erjedés lerontja az olaj minőségét,

0: feltétlenül jelent, mert az olívaolaj forgalmazó óriás márkák előfordul, hogy felvásárolják különböző termelők olaját, és az eltérő extra szűz olívaolajakat összeöntik, és saját címkével palackozzák, majd így hozzák forgalomba. És akkor ezek a jóval olcsóbb tömegtermékek extra szűznek számítanak ugyan, de az ízük általában jelentősen elmarad a gondosabban kezelt termelői olajoktól.
1: És amit még észrevehetünk, hogyha nézegetjük a címkéket, hogy van szűrt, illetve szüretlen olívaolaj, és mi a különbség, és melyik a jobb?
0: Igen, a szűrt olajnál, ugye az extra szűz olívaolajat a préselés után általában megszűrik, mert a benne maradó szilárd anyagok, tehát a gyümölcs, hús, a mag egészen apró kis törmeléke csökkentheti az olaj eltarthatóságát, tehát előbb avasodna. A szüretlennél, és sok kis termelő palackoz szüretlen extra szűz olívaolajat, ez egy sokkal ködösebb, opálos olaj, és igazából a szüretlen olívaolajban maradó szárazanyag tartalom az ínyenc fogyasztók szerint komplexebb ízt adhat. Tehát itt szerintem fontos az egyéni preferencia, hogyha valaki nagyon gurmi és ténylegesen komplexebb ízeket talál egy szüretlen olívaolajnál, akkor ő azt fogja választani, de hogyha nem vagyunk ennyire ínyencek, akkor lehet, hogy a szűrt olívaolaj lesz számunkra előnyösebb, hiszen az tovább eltartható.
1: Amikor az olívaolajat bepakoljuk a konyhába, akkor szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk is, hogy mire kell használni. Én például az airfryerbe pakolt dolgokra rárakom az olívaolajat, de hogyha mondjuk bőolajba kellene kisütnöm valamit, akkor nem használok olívaolajat. Nem csak az ára miatt, hanem azért is, mert úgy tudom, hogy például sütésre az olívaolaj nem alkalmas.
0: Igen, ezt nagyon jól tudod, hosszú távú hőkezelésre nem alkalmas, megváltozik egyébként az íze is, tehát nem lesz annyira finom. És még a bevezetőnél említetted, hogy lehet kapni a boltban ilyen pogácsa olajat. Igen. Ez kifejezetten hosszú távú hőkezelésre használható, viszont ennek a minősége már nem az igazi. Tehát amikor ugye készítik az olívaolajat, akkor folyamatosan préselik ki belül a magokból magát az olajat, és a végén visszamarad egy úgynevezett pogácsa, és ebből a pogácsából kipréselik az utolsó cseppeket, és ez lesz ez a sütő olívaolaj, ami hát nyilván már itt sejthető, hogy nem egy jó minőségű olaj, úgyhogy ezt nem érdemes megvásárolni.
1: Na, tehát akkor ha bőolajban akarunk valamit sütni, akkor maradjunk a megszokott napraforgó olajnál, ugye?
0: Hát igen, napraforgó olaj, repceolaj, igen, és akkor mondjuk salátákra tökéletes az olíva, vagy ott is egyébként az oliván túl egy dióolaj, tökmagolaj, akkor egy lazacot megsüthetünk az olívában, hiszen az gyorsan el fog készülni, vagy csirkét, de a pörköltet azt ne olívaolajjal készítsük el.
1: Szandi, köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm!

Miskolc az élen jár abban a fejlesztésben, amelyre most irányult rá a figyelem, hiszen Miskolcon különleges játszótér nyílt. Új, országosan egyedülálló, befogadó szemléletű játszótér, fejlesztő élményközpont nyílt Miskolcon. A Baráthegyi Majorságban létrejött Borsszem Jankó mesetér, elsősorban ugyanis az autizmusban vagy az ADHD-ban érintett és más kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára kínál biztonságos, fejlesztő, örömteli környezetet. A kőboldizsár fafaragó szobrászművész tervei alapján megvalósult mesetér a magyar népmesék örökségét, a kortárs képzőművészetet, a játék örömét és az inkluzív fejlesztés lehetőségét kapcsolja össze. Kőboldizsár mesterei többek között Visegrádon, Kecskeméten, Budapesten, illetve Hollókön találhatók, külföldön pedig Lengyelországban, illetve Spanyolországban, Szlovákiában is vannak munkái, és most Miskolcon is. A mesetér egyszerre kínál önfelett élményt minden gyerek számára, miközben kialakítása és a programjai külön figyelmet fordítanak a speciális igényű gyermekek támogatására, fejlődésére és befogadó közösségi élményeire. Ilyen nincs még egyelőre máshol Magyarországon.

Hamarosan jönnek a hírek, és én búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt ma is programokkal teszem. Folytatódik az Értékes Esték programsorozat október 14-én délután. Págyula festőművész munkássága lesz a téma, majd a Máci Mihály Kulturális Központ, mint értékgondok képviseletében pedig Mészáros Szilárd igazgató mond mindenféleképpen köszöntőt. Nyíregyházán Vai Ádám körút 8 szám alatt a program ingyenes. Megtartják a Fehérbot nemzetközi napját október 13-án a Nyíregyházi Egyetem parkjában. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesülete lesz majd kint, többek között a helyszínen. Őszi véradás lesz a Nyíregyházi Egyetemen, legyél te is hős címmel, adjunk vért, mentsünk meg három életet. Október 14-én és 15-én lesz erre lehetőség, és végül, de nem utolsó sorban, megemlékezés lesz két napon át Nyíregyházán az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére. Október 22-én többek között az Egmont Nyitány emlékműsorát lehet majd megtekinteni, 23-án pedig jön az 1956 Te Csillag Rékasi Károly színművész emlékműsora. További programok a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Kellemes délutánt, a hírek után jön Dékán Pisti, Szendi Hajnit hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Új helyre költözött az állatpark Tigrise. Szombaton jön a kék túrázás napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Már is jönnek a részletek. Újra virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a két nyári és hagymás növények ültetése, közölte a Nyírvévé Nonprofit Kft. A város üzemeltető munkatársai az elmúlt hetekben városszerte eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, a virágágyásokat pedig gondosan előkészítették a következő időszak növényei számára. Az előttünk álló napokban több mint 70.000 dísznövény kerül városunk közterületeire. Idén ősszel árvácskák és ne felejtsek borítják majd Nyíregyháza virágágyásait, a föld alá kerülő hagymások pedig a jövő tavaszi megújulást készítik elő. A parkok és terek most is egyedi színpárhuzamokat és formavilágot kapnak. Új helyre költözött Harun, a Nyíregyházi állatparkban született hím szumátriai tigris. A csaknem 2 éves állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Hollandiába. A kihelyezésről a fajkoordinátor döntött, a Nemzetközi Tenyészprogram genetikai szempontjai alapján, írja a közösségi oldalán az állatpark. Kiemelik, hogy nagy európai összefogás keretében 10 éves tervszerű tenyésztői munka után sikerült a világ egyik legritkább tigris alfaját tenyészteni. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. Vannak köztük nehezebb és könnyebb szakaszok is, a Nyíracsád és Nyírlúgos közötti szakasz például csupán 16 km, és itt is lesz vezetés. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
5: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A 3 nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely a legismertebb, a Rokkenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
4: És most néhány szó az időjárásról. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Végre péntek, kezdhetném így is gondolataimat. 3 perccel járunk. 2 óra után újra miénk a pályáz a Best FM. Egészen 6 óráig együtt töltjük a perceket, és jönnek a legnagyobb dalok is. Na meg a legfontosabb infók is. Már is nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Yves Larock pedig rákezd. Ez Rise Up!

A Fugees énekelt Radionat után Gágyó diszkó sikerét hallgatjuk, a Beszábe Múcsó előtt pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Megérkezett a hideg front, szorványos esővel találkoztunk az esti a hajnali órákban, ennek már most nyoma nincs, a felhők azok maradtak, a hőmérsékleti adatok pedig nagyon megváltoztak. Már a reggel perceiben éreztük, hogy történt valami, akkor még a sok-sok felhő miatt nem igazán süllyedt a hőmérséklet. 16 fok volt a reggeli startban, és 20 fok körül alakul a mai csúcsértékünk, egyébként ennyi van odakint, a folytatásban pedig majd csökken a hőmérséklet a reggeli percekig, amilyen 9 fok környékén indulhat majd szombat reggel, onnantól kezdve pedig már igazából ilyen 20 fok környékén, a jövő hetet pedig ilyen 15-16 fok környékén tölthetjük a hétköznapokban a csúcsértékekként, hát ennyi az előrejelzésünk. Gadzsóval folytatjuk, Geszti Péter, Péter Fiborival, csak te meg én, lépésről lépésre pedig Whitney Houstonnal.

Minden tévedésem a dal címe, Szolvévé és Szakács Gergő közöseként hallottuk a dalt is. Nézzük a levegő minőségét, elindult a fűtés szezon, ez már látszik.

minőségében, pedig még sehol sem vagyunk. Általában ilyenkor a csökkenő hőmérsékletben, főként az esti órákban azért már elővesszük a kályhák adta meleget, vagy a kazánok adta meleget, és hát a probléma az, hogy mindent is belerakunk. Próbáljunk figyelni magunkra, embertársainkra, és csak jó minőségű száraz fával tüzeljünk, vagy szénnel, vagy nem is tudom milyen kazánja van. De figyeljünk a minőségre, mert lényegében ezt a füstöt szívja majd ön is, illetve hát a szomszéd is. Várhatóan egyébként javul a helyzet, a szállópor koncentrációja a hideg fronttal, egy kis széllel majd azért távozik itt a Kárpát-medencéből, de hát ahogy mondtam, ez még a kezdet, és ugye hol vannak majd az igazi téli napok, amikor majd, hát igencsak rossz lesz a levegő minőség. Egyébként jelenleg Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincs ilyen riasztás, debreceni körzetből viszont már érkeznek adatok. Foglalkozzunk ezzel is. A Mucsomamból Sway pedig hozza a lendületes perceket Király Viktor szólódala, és a New Level Empire Dérhenével a Neked Valóságot készíti.

hallottad Bambit a legnagyobbak között, Deep Swing, pedig Funk House dalával, ez az In The Music, ezt hallgatjuk mindjárt. Egyetemi tájékoztatón van, nyílt napot szervez november 11-én szerdán 10 órától a Nyíregyházi Egyetem. A továbbtanulás előtt álló diákok egy helyen mindent is megtudhatnak az intézmény teljes képzési kínálatából is, tájékozódhatnak, illetve a felvételivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is majd itt egy helyen bárkit megkérdezhet majd. A személyes találkozóra is lesz lehetőség az egyetem oktatóival. Úgyhogy én azért foglalkoznék ezzel november 11-10 óra. A Kodály terem adja a helyszínt, tájékozódni a Best oldalán, vagy az egyetem oldalán tud. És már is folytatjuk Deep Swing-el, jön a bajnok az Iron Mafiával, és majd a Backstreet Boys is énekel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt, a friss hírek után pedig jön a Pizza Mafia játéka, ma is számíthat rá, illetve hát nyerhet valaki, majd egy valaki, aki majd a hozzászólók közül kerül kisorsolásra. Ma is tehát érdemes keresni Facebook oldalunkat, a Best FM Nyíregyháza. Ott szóljon hozzá, a kérdést már megtalálja. Nyerjen a szerencsésebb, jöjjenek a hírek!
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, több mint 1000 gyerek vett részt a Magyar Népi Játék napján. A KSH is vizsgálta az éghajlatváltozás hatásait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Föld Fizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Nyíregyháza is csatlakozott a Magyar Népi Játék napjához, több mint 1000 gyerek vett részt a programon. Az Eszterlánc északi óvoda idén is a Kossuth téren tartotta az eseményt, ahol a Kerekerdő Itt Tedd Rá referencia tagintézmény óvodásai népi játékokat és táncokat mutattak be, számol be a nyíregyháza.hu. Balassa Mónika óvodapedagógus a portálnak elmondta, a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerkedjenek a magyar népi játékokkal, mondókákkal, énekekkel és néptánccal. Hozzátette, a legtöbb játék a gyermekek szociális kapcsolatait fejleszti. Az országos kezdeményezés közel 10 évvel ezelőtt indult útjára, amihez idén csak nem 600 óvoda, számos család és külhoni magyar oktatási intézmény is csatlakozott. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
5: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
4: És most néhány szó az időjárásról. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 órakor már a játéké a főszerep, ma is itt van velünk a Super Pizza menü, mint ajándék, és persze a nyereményt a Pizza Mafiától kapjuk. Augustóval és a bolognese pizzákkal, mert ma is valaki megnyer, majd sorsolás útján egy jól irányzott szerencsés üzenettel,

Az ütős hangszerek sztárjai, a Safri Duo és a Baja Baja, után majd Roy és Ádám és a Csabol is én folyok című dal, amelyet készítettem. A Pizza Mafiás játékunk pedig elérhető már Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ma is itt kell körbenéznie, keresnie és válaszolnia, ha szeretne részt venni a játékba. Ugyanis csak azokat tudom betenni virtuális kalapunkba, aki hozzászól itt, és innen sorsolok, mármint a hozzászólók között sorsolok majd. A játék szabályokat tök jól ismerjük már, ebben biztos vagyok. A Pizza Mafia játékában pedig a kérdés a hajszínére vonatkozik. Nagyon egyszerű játék ez a péntekre, mert tudom, hogy nagyon kapkodós ez a délután, mint általában a pénteki délutánok, így egy egyszerű játék várja. Válaszoljon tehát, milyen színű a haja, és én pedig hozom a dalokat, a Csapból is én folyok, a Felc & Small és majd Ember Mark csapata is érkezik, darabokra törted a szívem, ezt is hallgatjuk.

Darabokra törted a szívem a film Betét dalaként, az átiratként. Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti, Márkus Lucza, Kirádi Marcell, Kovács Harmat. Ők így a bandában, őket hallottuk ez a Best FM, és már is folytatjuk Lady Gaga-val. A pizzák pedig ma is terítéken, legalábbis virtuálisan, melyet átadhatok majd a 4 órai hírek előtt valakinek, aki majd a sorsolásból kerül ki nyertesen, hogy a sorsolásba bekerüljön, pedig csak válaszolnia kell. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalon hirdetett játékunkra, mi szerint milyen színű a haja, festett, nem festett, ez is érdekel akár, és így várok üzeneteket ebben az órában. Már is nézzük, hogy kik játszanak velünk. Rita volt a leggyorsabb, azt írja barna, de jelenleg fekete, nyilvánvalóan be van festve. Hosszú, szőke, beálltáé, bár ezt nem tudjuk, hogy festett vagy egyébként természetes. Barna, de előbb-utóbb újra vörös lesz, Nikoletta üzenete. Szerintem a vörös haj mostanában nagyon divatos, úgyhogy én ezzel azért mindenképpen élnék. Magenta és kék, ez pedig Tünde üzenete, hát elég bevállalós ez, így azt gondolom. Ahogy kisfiam szokta mondani, nekem kopasz hajam van. István üzenetét olvastam, biztos aranyos lehet a kisfiú szájából. Hát nagyjából így várok erre az egyszerű játékra üzeneteket, hozzászólásokat egészen 4 óráig, addig pedig hozom a dalokat is Lady Gaga, aztán pedig Valmar Manuellel Éget a nap. Egy kicsit a nyára hajazva még CNC Music Factory és a Gramecube Sweat is itt a legnagyobbak között.

A leghallgatottabbak.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: CNC Music Factory is Dr. Béres lírája csak még egyszer, ez pedig már a folytatásként érkezik, nálunk pedig pörög a játék, milyen színű a haja. Várom üzeneteit, elmondtam, hogy az enyém éppen átalakulóban, egyre több és több őszhajszálat vélek felfedezni a tükörben. Hát az ember egy ideig próbálja ezeket nem észrevenni, vagy tenni valamit ellen, aztán jön az elfogadás időszaka, én talán most ebbe a fázisba értem, úgyhogy hát nézem, hogy gyarapodnak. És hát így vagyok kíváncsi az ön hajszínére. Gergő is így lehet ezzel, azt írja, sajnos egyre őszebb, szűk is barna, írja Jolán, és hozzátesz, hogy felül barna, alul pedig szőke is eredeti ráadásul. Sötét barna, Henrietta hajszíne, jelenleg sötét vörös, de sokszor változtatom a hajszínem, írta ezt Ilonka. Egyébként az ugye nem tesz jót a hajnak, én azt gondolom, le kell talán szívni, hogyha új színt szeretnénk, szóval biztos nem egy egészséges dolog ez, de biztos jól néz ki ez a sötét vörös. Már a üzeneteket hozzá, szólásokat, bőven van idő, még fél időben járunk, és jönnek a dalok is, ahogy mondtam. Dr. Béressel folytatjuk, Michael Bublé is itt velünk, I Believe in You, a legnagyobbak közül.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: szakállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Diazzal, Mentával, Inadala pedig készülődik, hat előtt pedig nézzük a Pizza Mafia játékát, mely pörög még ezzel el itt a Best FM-en egészen 4 óráig bezárólag. Számítok üzeneteire, hozzászólásaira, milyen színű a haja. Elmondtam, hogy az enyém éppen hogyan áll, illetve hogy hogyan látom a tükörbe, bár azt is hozzá kellene tennem, hogy mintha ritkulna, és ez erősen úgy tűnik. Szóval, hát nem egyszerű ez a férfiaknak, ugye vagy őszhaja lesz, vagy semmilyen. A nőknek azért kicsit nagyobb a választék, bármilyen színű hajat nyugodtan és divatosan is hordhatnak. Hát így várom üzeneteit, tehát nézzük a hozzászólásokat. Itt van őszes kezd már lenni, Ildikó üzenete, míg Ondinak vöröses-barna haja van. Edith pedig így írja, a sötét-barna ősz melírrel divatosan éljük, tehát hétköznapjainkat. Ágota pedig festett szőke, de néha olyan vagyok, mintha eredetileg is az lennék, gondolok én itt arra, hogy nem mindig sikerülnek a dolgok. Hát így várok üzeneteket, hozzászólásokat, tehát jó pár van Facebook oldalunkon, és várom még a zenét is, számítok rá, és közben jönnek a dalok is. Inával folytatjuk, aztán itt van a Valami Rácz Gergő sikere, a Maroon 5 is énekel mindjárt.

Utolsó 10 perc beértünk mai játékunkat illetően, mindjárt megtudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza, mert itt a Pizza Mafia jó voltából, melyet ugye sorsolás útján derítünk ki. Ma is a kérdésem nagyon egyszerű, milyen színű a haja. Akár festett, akár eredeti, minden szinten érdekel. Egy egyszerű kis játék pörög tehát, és remélem, hogy van még kedve csatlakozni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig már a finish vonal. A hírek előtt megtudjuk, hogy ki a mai, a héten utolsó nyertesünk, aki holnaptól át is veheti majd nyereményét a srácoktól, a Pizza Mafia srácoktól, a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Egy egyszerű választ kellett adni egy egyszerű kérdésre, milyen színű a haja, esetlegesen arra is kíváncsi lettem volna, hogy festett vagy nem. Egy-két képet, pontosabban egy képet kaptam mindösszesen, hálásan köszönöm, méghozzá Cynthiától, akkor hagy emeljem ki. Elárultam, hogy nálam mi a helyzet, közben kevertem, kavartam, nézzük, hogy ki a mai nyertesünk. Így szól az üzenet, több mint 24 éve fekete. Itt se derült ki, hogy ez festett vagy természetese. Minden esetre Anna Mária a nyertesünk, jó étvágyat kívánok Öné a Super Pizza menü. Gratulálok és köszönöm heti figyelmüket, hozzászólásaikat. Hétfőn játszunk újra, amikor szintén számítok majd üzeneteire, illetve a folytatásban is, hiszen akkor majd a közlekedés kapcsán informálódunk együtt a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A nagykállói zsidó hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a nagykállói zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagykállói zsidó hitközség Facebook oldalán lehet.
5: Igényes, elegáns, idő- és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
4: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
6: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium. A jövő héten is várják a véradókat. Nagy létszámmal rajtolnak a leánybajnokságok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
8: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
7: Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Jöjjenek akkor a közlekedési infók. Rengetegen közlekedünk, tömött forgalmi sávokkal készüljön, és persze rengeteg helyen tart a felújítás vagy a karbantartás, ide is jönnek majd kiegészítések. Egyébként 21 fokban autózhatunk, a lendület pedig a Gorillástól jön.

0: Fűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: Továbbra is a legfontosabb legyen a passzív biztonsági rendszerek használata. Biztonsági öv be, és várom üzeneteit 33 33 33 9. Szedjük ma is össze a legfontosabb úti infókat. Használjuk, pörgessük a Viber-t, és én is mondom, mire számíthat. Kossuth utcát én kerülném. Szennyvízvezeték korszerűsítése zajlik, nagyjából ugye ez 4 óráig tart, szóval most már nem a munkára, hanem inkább a bójákra. A felvágott aszfaltra és a kerülgetésre kell készülnie, aztán az is elmondható, hogy a Magyar Közút az Orosi úton dolgozik, patkarendezési munkálatok tőlük, rájuk is nagyon figyelni kell a szélső sávban. Ma még tart az egyhetes rendőrségi kampány, csatlakozva az európai rendőrséghez, nálunk is a Rótból újra elindult. Ez ugye a kézben tartott eszközökről szól, még pontosabban mindenről, ami elvonja a figyelmünket a közlekedésről, ha meglátják a rendőrök, megbüntetik, és ilyenkor persze minden más is előkerül, a papírok is rendben legyenek, és persze csak a kereszt szabályainak megfelelően. És még egy gondolat, Csáktornya és a Táncsicsi Mihály utcánál továbbra is érdemes figyelni a változásra, a parabola tükör használható, és használjuk is, ebben biztos vagyok, várok, tehát kiegészítéseket. Csak 10 perc, fél ötkor a hölgyek hormonális változásainak hatása az egészségre. Tegnap a témát már elkezdte Dr. Móri Gyula Szakács Tiborral, jönnek tehát a kiegészítések, fél öt.

0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Fél öt azonnal már is érkezik a Csak 10 perc Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával. A héten a nőkre fókuszáltunk, és most itt az újabb szeletke a hormonális változás kapcsán. A hölgyek hormonális változásának hatása az egészségre. A téma tehát ez. Még előtte gyors kitekintés, Színház utca 32 per ráépülettel szemben felbontották a parkolót, Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításon dolgoznak, óvatosan és továbbra is várom észrevételeit. 33 33 103 9.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
4: Nem tudom, mi történik a hölgyekkel az én környezetemben. A tegnapi műsor után, aki megállított, mindenki erről a témáról akart beszélgetni, amit a tegnapi Csak 10 perc rovatban elkezdtünk. A női test működésének rejtelmeiről volt szó. Hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu keresztül, megérés nem csak hölgyeknek. Dr. Móri Gyulával beszélgetek, köszöntöm a rádió hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok. Szia, doktor úr!
5: Szervusztok!
4: Jó a téma, tetszik a hölgyeknek. Mondták azt, hogy beszéljünk erről, mert ez fontos, és hogy végre kaptak teret a műsorban, mondom, eddig is volt teretek, tehát hogy nem speciálisan.
5: Nem is tehettél volna.
4: Hát ez, mert hogy nem, mi nem nemekre bontva beszélgetünk, és különben a tegnapi műsorban sincsenek kizárva a férfiak, mert ugye a hölgyek hormonális változások következtében, ugye a tegnapi műsornak az egyik mozzanata ez volt, hogy viszonylag nehezen tudnak ebben a szakaszban bizonyos pontokon ellenállni, mondjuk egy szénhidrát csökkentett étkezésnek, és nekik van indokuk, nekünk nincs. Tehát a férfiaknak ezt is meg kell érteni, hogy amikor anya neki kezd, és ő ott eszik úgy, ahogy kell, annak a rendje és módja szerint. Nekünk meg nem lehet, neki van indoka, nekünk nincs. Na ebből nincs családi konfliktus, csak nálunk. De...

0: Mindegy. Na jó, Szászlónak is egy a vége, hogy haladjunk ebbe a témakörbe tovább, mert szeretnénk egy picit jobban megérteni a hölgyeket. Engem kifejezetten az érdekel, hogy így ebben a formában hogyan lehet mondjuk sikeresen fellépni egy aktív koraiban lévő hölgynek mondjuk a cukorbetegséggel szemben.
1: Oké, okay. Tehát ezt ide fogunk eljutni. Lépjünk de a hölgyek át. Védelme, nem most csak átlépni, nem. Szeretnék elmondani a hölgyek védelmében egy mondat, amit nem gondoltam, hogy azért én ezt így meg fogom fogalmazni, de hát ez eljött az ideje. Jobb későn, mint soha, ugye? Ezt szokták mondani. A nők minden szinten a saját hormonális rendszerük rabjai. Tehát tessék szíves lenni, így tekinteni az ő viselt dolgaikat, és ez rám is vonatkozik, hangsúlyozom. De egy kicsit több megértés kell a férfiak is férfiaktól. Bizonyos szempontból igen, de nem így. Tehát nem egy ilyen ciklikus, szinte hetente változó történet. Tehát nem akarattal változnak a nők. Ilyen hirtelen és hatalmas dolgokat, amit persze a férfi meg nem ért, mert ő nem így működik. Na, itt az egész dolog, ami a nőkben történik, az az utódlás körül forog, tehát az utód világra hozása körül forog. Ugye a női hormonokat kell egy kicsit megismernünk, bármennyire is, ez nekünk férfiaknak annyira nem tűnik izgalmasnak, de majd rá fogunk jönni, hogy ez mégiscsak az. Ugye ebben az esetben van egy ilyen progeszteron nevű hormon, ezt kell górcső alá venni. A progeszteronnak mi a lényege, hogy előkészíti a terhességet? Ez a hormon természetes, most figyelj Tibi, természetes, nem betegséghez kötött inzulin rezisztenciát hoz létre a nőkben minden hónapban. Érted ezt a mondatot?
0: Az is, aki nem lesz ilyen, az is.
1: Tehát aki nem beteg, hanem maximálisan egészséges nő, Aha. Az minden hónapban ennek a hormonnak a hatására bizony egy időre inzulin rezisztensé válik. Tehát a nőkben van természetes inzulin rezisztencia. Ennek célja van tudnélik. Mikor magasabb a szintje ennek a hormonnak? Egy héttel a menstruáció előtt, erről tegnap már beszéltünk. Na, nézzük a ciklust, mert a nőknek ez fontos. Az első fázisban ugye van ez a tüszőérés, és aztán majd kilökődik a petesejt, és utána marad egy üres tüsző, sárga testnek hívják, mindegy. Ez termeli a rengeteg progeszteront. Miért? Azért, mert senki nem tudja, hogy lesz terhesség, vagy nem. De a természet, a nőt, annak ellenére, hogy lehet, hogy nem lesz, akkor is azt mondja, hogy már pedig havonta felkészíti az esetleges terhességre. És ez inzulinrezisztensé teszi, mert hogy mi a lényeg az inzulinrezisztenciának? Hogy több lépésben, de az a lényeg, hogy zsírfelhalmozódás történik. Ugye az inzulinrezisztensek elkezdenek elhízni. Cukorbetegek még jobban.
0: És hát mi van ez a lényeg. Vékony hölgyekkel? Hát nem igaz,
1: a vékony
0: hogy
1: hölgyeknek is ugyanez a feladata ennek a hormonnak. Tehát ennek a hormonnak az a feladata, hogy bizony körülbelül egy hetes intervallumban, de inzulin rezisztensé tegye a hölgyek szervezetét. Csak hogy, és most jön az, amit a hölgyek nagyon jól ismernek. Mert ennek a hormonnak van egy másik hatása. Most gondolj már bele, Tibi, így is borúz, mint a kuglibábú össze-vissza az életmódváltásodban. Akkor képzeld már el, hogy hetente növekszik az inzulinrezisztenciát szintje, majd visszaesik, és várjál, mert ugyanez a hormon kiemelten fokozza az éhséget.
0: Szegények.
1: Na hát ez az.
0: Mert hogyha én tehát, ilyet csinálok, az oké, férfiként, tehát akkor ez nálam tulajdonképpen ez csak egy ilyen gyengeségi probléma, de a hölgyeknél ez nem, hanem náluk viszont a szervezetük működéséből fakad ez.
1: Pontosan így van. Inzulinrezisztensé válnak, és éhessé. És ez nem véletlen, hanem, hanem lehet, hogy lesz terhesség, és arra készülnek föl. De ők ezt nem tudják szabályozni. Most gondolj már bele, hogy, hogy küzdesz valami...
0: Hogy tudják ezt megállni? Hát én ezt nem értem.
1: Na, innentől kezdve kezd el őket csodálni.
0: Hát, hát ahhoz mekkora önuralom kell már, hogy én nem csak éhes vagyok, hanem maga a szervezetem is tulajdonképpen sóvárog azok után, a dolgok után, de, de, ne, de, de, de hormonálisan igényli, és itt van a probléma.
1: Így van, tehát gondolj már bele abba, hogyha neked vannak ilyen, ilyen belülről mondjuk, mondjuk bélflóra motivált eldőléseid, nevezzük így őket, de a hölgyeknek még van a flórájuk, meg van az ide-oda ugráló hormonjaik, és a képességeik, és a vágyaik hétről hétre változnak.
0: Én most ezt megválaszolom, Gyula. Hogy, hogy, hogy mi miatt van az, hogy a férfiak egyre jobban ebbe az irányba tartanak. Azért, mert a hölgyek vizeletével tulajdonképpen bejut a talajvízbe is az ilyen típusú hormon, amit ugye nem képes egy víztisztító rendszer, semmilyen rendszer kiszűrni. Mi ezt isszuk, most már látható módon a férfiak is nőiesednek, növekszik a mell, egyre több női nemi hormont kapunk, és ezáltal, most állj, de hülyeséget beszélek?
1: Nem beszélsz hülyeséget, de
0: de bennünk nem indít el ilyen típusú változásokat?
1: Nem, mert, nem, mert benned nincs meg a női működésnek a szervei.
0: Az oké, hogy én lusta vagyok, de a férfiaknak egy részén ez látható jelei vannak azért.
1: Hát. Azt én értem, és abban, ebben igazad van, csak mégsem egy ilyen ciklikus ráncigálást hoz az életedben, mert ez egy mérgezés, egy terhelés, attól függ, hogy mikor mennyit kapsz, lehetnek hatásai, egyetértünk.
0: De én visszaemlékszem arra is, hogy amikor az életmódváltásról beszéltünk, te azt mondtad, hogy itt nem, nem ilyen típusú törvényekre van szükség, hanem hormonjainknak kell tudni parancsolni, és ezt mondtad a férfiakra és a hölgyekre is.
1: Igen, így van. Tehát a hormonális változásainkat kell saját szolgálatunkba állítani. Tehát van ez a nagyon magas progeszteron hormon tartalmazó női időszak, amikor inzulinrezisztencia van, és szénhidrát intolerancia. Ilyenkor egy női szervezet még annyi szénhidrátot sem bír feldolgozni, mint korábban, egy héttel azelőtt, nem évekkel korábban. És akkor gondolj bele, ha még addig már akkor sem bírta jól, mert volt már inzulinrezisztenciája alapból, akkor ez a hormonális plusz inzulinrezisztencia, inzulinrezisztencia növekedés még ráépül. Tehát mindenképpen romlik abban a hétben az áramlata. És ami a legszörnyűbb, ami az éhség miatt van, sőt, nem csak éhség, nem mindegy, mit teszik. Tehát ilyenkor a nő sokkal jobban kívánja a szénhidrátot. Tehát ez egy teljes káosz, Tibi. Ez egy teljes káosz.
0: Hát, le a kalappal előttük. Bevallom őszintén.
1: És tőlem ilyet nagyon ritkán fogsz hallani. De azt mondják nálam sokkal hozzávértőbbek. Hogyha valaki egy nagyon szorosan követett életmódváltást csinál, és azt bírja, akkor nem kell foglalkoznia ezekkel a ciklusokkal. De ha nem bírja, vagy bizonyos időszakban bírja, nem bírja, és nem tudja, mitől van, akkor böjti időszakot erre a menstruáció előtti egy hétre semmiképpen nem kell, hosszabbat semmiképpen nem kell tenni, egy napot ki fog bírni. Mert ha hosszabbat teszel, ezerszer nehezebb, mint bármikor máskor, tedd a ciklus másik részére, és gyönyörűen meg fogod tudni csinálni. Sőt, azt mondja egy hozzáértő kolléganő, aki kizárólag nőkkel dolgozik, és ezt el kell ismerni, mert gyakorlati tapasztalat és társai, hogy ebben a menstruáció előtti egy hétben, ha minimális szénhidrát bevitelt pár napra engedélyez a betegeinek, természetesen nem tumorosoknak, stb. De nem ahol az élet a tét, hanem egyszerűen csak egy életmódváltó hölgynek, akkor ezek a premenstruációs tünetek eltűnnek, vagy enyhülnek. Na most így eddig nem mond neked semmit, de ha azt mondom, hogyha ebben az időszakban, még egyszer mondom, nem ész nélküli, minimális, és közel sem mindegy, hogy milyen forrásban, talán erről is beszélünk valamikor, engedsz nekik minimális szénhidrátbevitelt a hölgyeknek ebben az időszakban, akkor fejfájás, csökken vagy elmarad. Fáradékonyság, csökken vagy elmarad. Almászavar, csökken vagy elmarad. Bőrkiütések, ezek az aknék megjelenése, csökken vagy elmarad. Tibi, most figyelj, ingerlékenység, csökken vagy elmarad. Hangulatingadozás, csökken vagy elmarad. Libidó csökkenés, csökken vagy elmarad.
0: Uh-huh. Ma veszek mindegy. Nápolyt.
1: Nem, a nápoly pont nem jó, de megint sikerült. Hát, akkor a szakács a lényeget megfogta. Na, én azt kell mondjam záró gondolatként, hogy ugye látod most már, hogy mennyire nem egyszerűen nek, egy picit nek
0: hát,
1: is lehet
0: egyáltalán.
1: Megértőbbek.
0: Tulajdonképpen a hónap egyik részét gyógyítják a hónap másik részével.
1: Aha. Uh-huh. Igen, egyet előre, egyet hátra, és nehezebben haladni. Igen.
0: Sokkal nehezebben, mint nekünk. Na jó, oké, letelt az időnk, jövő héten folytassuk. Engem ez a téma nagyon érdekel. Remélem önöket is, ha igen, akkor tartsanak velünk akkor is. Doktor úr, köszönjük
1: szépen. Jó, akkor hozok jövő hétre a hölgyek másik csoportjáról anyagokat, amely arról szól, hogy mi történik akkor, ha menopauzába lépnek. Megoldódik vajon?
0: Na, erre kíváncsi leszek. Köszönjük szépen!
1: Nagyon szívesen.
0: Szia, szia!
2: Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

0: parton. Hangatunk jelenti az utakról.
1: Csak óvatosan figyeljünk egymásra, ne feledje mindenkit, hazavárnak, várok továbbra is észrevételeket 33 33 103 9. És már is mondom, milyen üzenetek jöttek. Kislétán akciózás, mindenkit kiintenek. Váci Mihály utcán, ott a kanyarban rendőri figyelem, ott nagyjából az autósboltnál. Balkány csomópontjában Rákóczi utca, főutca találkozásánál szintén rendőrök vannak. Ha a Debrecen felé igyekszik, a 4-esen Bocskai kert belterületén, a Véda előtt, nagyjából ott, ahol lenni szoktak, szintén figyelemre számítson. M3, Kántor Jánosi pihenőhely, itt is aktívak a rendőrök. Ilk messze van, de ha arra tart, figyeljen, Kossuth Lajos utcáján sebességmérés. A Narcs, Ady Endre utca sebességmérés. Kisvárdán pedig a háromlábú dolgozik, ez a MÁV 100-as jelű út. Nagy like hallgatóinknak, nagyon aktívak voltak, köszönjük a hozzászólásokat, figyelmesen, óvatosan, és már is hozom a folytatásban a dalokat, a Love Generation, a lendületes perceket hoz Bob Sinclair, jön Vanessa Carlton és 1000 Miles, és itt aztán nézzük az üzemanyag árakat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Jó hír pénteken itt a közlekedési blokk végén. Az üzemanyagárak változására nem kell számítanunk sem ma, sem a hétvégén. Legközelebb majd hétfőn történhet valami. Az átlagárak tehát maradtak. A benzin esetében 642 forint, a gázolaj pedig 709 forintért. Tankolható literenként holtankoljak.hu. Az infók itt vannak, egyébként elmondhat, hogy a Brent olaj továbbra is drága, 106 dollár felett van vételára, hordónyi adagokban mérve ez nagyon borsosnak mutatkozik. A forint nem teljesít mostanában túl jól, minden nappal egy kicsit veszít az értékéből, ez nagyjából két hete tart. A mai nap mégis változások vannak, egy picit javítottunk, de továbbra is nem jó a statisztika, tendencia, 326 forint egy USA dollár, holtankoljak.hu. Itt vannak tehát a kiegészítések. 5 órakor pedig találkozunk, a hírek után beszélgetünk a koronavírusról. Újra erősödik az örökítő anyag a szennyvíz adatok alapján. Már is mondom, mire számolhatunk.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítás.
4: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
7: Igényes, elegáns, idő és értékálló. Ha kő, akkor Királykő. Minőségi kőburkolatok teljes kivitelezéssel, garanciával. Királykő.hu.
8: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
6: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
9: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Új helyre költözött az állatpark Tigrise. Szombaton jön a kék túrázás napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Már is jönnek a részletek. Újra virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a két nyári és hagymás növények ültetése, közölte a Nyírvévé Nonprofit Kft. A város üzemeltető munkatársai az elmúlt hetekben városszerte eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, a virágágyásokat pedig gondosan előkészítették a következő időszak növényei számára. Az előttünk álló napokban több mint 70 ezer dísznövény kerül városunk közterületeire. Idén ősszel árvácskák és nefelejtsek borítják majd Nyíregyháza virágágyásait, a föld alá kerülő hagymások pedig a jövő tavaszi megújulást készítik elő. A parkok és terek most is egyedi színpárhuzamokat és formavilágot kapnak. Új helyre költözött Harun, a Nyíregyházi állatparkban született hím-szumátriai tigris. A csaknem 2 éves állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Hollandiába. A kihelyezésről a fajkoordinátor döntött, a Nemzetközi Tenyészprogram genetikai szempontjai alapján, írja a közösségi oldalán az állatpark. Kiemelik, hogy nagy európai összefogás keretében 10 éves tervszerű tenyésztői munka után sikerült a világ egyik legritkább tigris alfaját tenyészteni. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. Vannak köztük nehezebb és könnyebb szakaszok is. A Nyíracsád és Nyírlúgos közötti szakasz például csupán 16 km, és itt is lesz vezetés. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
5: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely a legismertebb, a Rokkenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre, ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
10: És most néhány szó az időjárásról. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor indítottuk az utolsó 60 közös percünket itt a péntekben, ebből egyébként már 5-öt el is falatoztunk, Arassal pedig indulunk, Bóró indítja ezt az órát. Már is nézzük, hogy mi a helyzet a koronavírus örökítő anyagát tekintve, egyébként még mindig jó idő van, érdemes kimozdulni, 19 a hőmérőn.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Digitonkával a klub életet porolhattuk le egy kicsit, a Don't Be Afraid után majd a nyári zápor érkezik Locsi Begivel meg Magdival, hát ígérték nekünk az őszi záport meg a zivatart egyelőre nem érti, de hát majd megnézzük mindjárt, hogy egyébként számíthatunk erre a hétvégén. De előtte nézzük itt a koronavírus örökítő anyagával kapcsolatos infóinkat, melyet akár az MTN vagy a Best FM oldalán is olvashat. Országos szinten emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, így az emelkedő esetszámokra is számítanunk kell. A városok, melyek érintettek, Békés, Csaba, Debrecen, Eger, Kecskemét, Pécs, Szolnok, Tatabánya, Szekszárd és Szeged. Itt egy kicsit most jó helyzetben mondanánk itt Nyíregyházát, hiszen mi nem vagyunk a listán, de az ingázás következtében ez hamarosan megváltozhat, figyeljünk erre, illetve a legfontosabb most is a személyes higiénia betartása. Problémáról egyáltalán nem kell beszéljünk, ez csak tájékoztató jellegű, pánikra semmi ok, és jönnek a dalok. Méghozzá nyári zápor, aztán Aura Dionnal, meg a Cosmic szátiratát is hallgatjuk mindjárt Lotfi Begivel, nagyon jó lesz a dal, Kis világ. Csak egy picit nyúltak bele, tök jó lett.

A Honey Beast sikere itt a legnagyobbak között, ez a Best FM és No Doubt-tal, ez még mindig a 2000-es évek eleje a Hey Baby-ban bekészítve. Előttünk pedig uszodai infók, lesz itt egy kis változás, egészen pontosan az őszi karbantartásra készülve ők is becsukják kapukat. Ugye ez az az időszak, amikor hát takarítanak, kitisztítják a szűrőket, kicserélik, nem is tudom milyenkor mi a feladatlista, de nagyjából úgy kell elképzeljük, mint egy autó esetében ezeket a berendezéseket időről időre karbantartani kell, ezért zárja be kapuit az úszoda október 25 és november 1-e között. Nyitás november 2-a, méghozzá hitvatartási rend szerint reggel 6 és 14 óra között. Így kell tehát készüljön, beszélünk majd még erről, a cikket megtalálja már a nyíregyháza.hu-n is. Aztán folytatjuk, itt vannak a legnagyobbak. A Hey Baby után Unique-kal, na meg a Lavender Run-nal, sikerével folytatjuk.

ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lendületesek voltunk, ez volt a Lavender Run, és nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókuszban már a szombat, ami még mindig egész jó idővel vár minket a reggel perceiben. Igaz, hűvös lesz, 8-9 fok mérhető majd Nyíregyházán, a legmelegebb órákban pedig olyan 20 körül alakul a hőmérséklet. Lesz felettünk bőven felhő, hiszen erősen felhős égre számíthatunk, egy kis napsütés inkább a délelőtti órákban vár minket. De én azt gondolnám, hogy mindig jó idő van, ahhoz képest, hogy ez már ugye igazából 10-e, október 10-e. A nap hátra lévő részében talán megérkezik a várva várt csapadék olyannyira, hogy 90% feletti a valószínűsége, hogy érkezik, illetve történik valami, inkább ez már a hajnali órákra jellemző. Az eső egyébként nagyjából 17 órától érkezhet, akkor még ennek csak 15%-nyi a valószínűsége. Ide kalendárium, adatok, holnap már 10-e, tehát Gedeon ünnepel, Bendegúzzal, Dániellel és Ferenccel. Boldog névnapot kívánok mindenkinek is. Már is jönnek a dalok, a Barok lassít Jocival, Mel C-vel utazunk, Never Be The Same Again, Kollányi Zsuzsi csatlakozik, eszembe jutottál, ez a trió jön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek már utolsó gondolatai, mindjárt 6 óra a Night Shift számít megtisztelő figyelmére. Még előtte hírek Andristól, akinek köszönjük a mai melót is, és persze hát ő majd még marad. Én búcsúzom mindösszesen, a srácok pedig hozzák a legnagyobbakat. Holnap délután találkozunk, amikor majd a 2 órától kezdődő 4 órában újra jönnek a legfontosabb infók a legnagyobb dalok mellé. Tartson velem akkor is, Dékán István vagyok. Mindenkinek jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. Vagy pizzamafia.hu.
5: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult rádioreklámnyíregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, több mint 1000 gyerek vett részt a Magyar Népi Játék napján. A KSH is vizsgálta az éghajlatváltozás hatásait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Nyíregyháza is csatlakozott a Magyar Népi Játék napjához, több mint 1000 gyerek vett részt a programon. Az Eszterlánc északi óvoda idén is a Kossuth téren tartotta az eseményt, ahol a Kerekerdő Így tedd rá referencia tagintézmény óvodásai népi játékokat és táncokat mutattak be, számol be a nyíregyháza.hu. Balassa Mónika óvodapedagógus a portálnak elmondta, a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerkedjenek a magyar népi játékokkal, mondókákkal, énekekkel és néptánccal. Hozzátette, a legtöbb játék a gyermekek szociális kapcsolatait fejleszti. Az országos kezdeményezés közel 10 évvel ezelőtt indult útjára, amihez idén csak nem 600 óvoda, számos család és külhoni magyar oktatási intézmény is csatlakozott. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
7: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
6: És most néhány szó az időjárásról. Jócskán lecsökkent a hőmérséklet, egész nap nem lesz melegebb Nyíregyházán 19 foknál, többször megélénkül a szél, de a felhőzet igazán majd csak este felé oszlik fel. Csapadék egyelőre nem várható, a hajnalban hullott záporoknak inkább majd hétvégén lesz utánpótlása. A legtöbb esőre vasárnap számíthatunk, de szombaton is szükség lesz az esernyőkre. Hűvös marad a levegő, vasárnap legfeljebb 13 fok valószínű, de jövő héten sem érjük már el a 20 fokot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: a legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en. A Best FM lendületben tart,
1: mert ez a 103.9 Best

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium, a jövő héten is várják a véradókat, nagy létszámmal rajtolnak a leánybajnokságok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
3: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt körülbelül 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
2: Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Felszakadozik a felhőzet, többnyire derült égbolt várható az éjszakai órákban Nyíregyháza környékén. Csapadék reggelig nem várható, de holnap és főleg vasárnap jelentősebb mennyiségű eső eshet. Lehűl a levegő is, vasárnap 13 fok lesz a maximum. A jövő héten néhány fokkal még visszamelegszik ugyan, de most már végig 20 fok alatt maradunk. Éjszakánként még általában 6-8 fok között alakulnak a minimumok. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét virágba borul Nyíregyháza. Új helyre költözött az állatpark Tigrise. Szombaton jön a kék túrázás napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Már is jönnek a részletek. Újra virágba borul Nyíregyháza, elkezdődött a kétnyári és hagymás növények ültetése, közölte a NyírVV Nonprofit Kft. A város üzemeltető munkatársai az elmúlt hetekben városszerte eltávolították az elnyílt egynyári virágokat, a virágágyásokat pedig gondosan előkészítették a következő időszak növényei számára. Az előttünk álló napokban több mint 70 ezer dísznövény kerül városunk közterületeire. Idén ősszel árvácskák és nefelejtsek borítják majd Nyíregyháza virágágyásait, a föld alá kerülő hagymások pedig a jövő tavaszi megújulást készítik elő. A parkok és terek most is egyedi színpárhuzamokat és formavilágot kapnak. Új helyre költözött Harun, a nyíregyházi állatparkban született hím-szumátriai tigris. A csaknem 2 éves állat az Európai Fajmegőrzési Program keretében került Hollandiába. A kihelyezésről a fajkoordinátor döntött, a Nemzetközi Tenyészprogram genetikai szempontjai alapján, írja a közösségi oldalán az állatpark. Kiemelik, hogy nagy európai összefogás keretében 10 éves tervszerű tenyésztői munka után sikerült a világ egyik legritkább tigris alfaját tenyészteni. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. Vannak köztük nehezebb és könnyebb szakaszok is, a Nyíracsád és Nyírlugos közötti szakasz például csupán 16 km, és itt is lesz vezetés. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A 3 nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely a legismertebb, a Rokkenbauer Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: És most néhány szó az időjárásról. Felszakadozik a felhőzet, többnyire derült égbolt várható az éjszakai órákban Nyíregyháza környékén. Csapadék reggelig nem várható, de holnap és főleg vasárnap jelentősebb mennyiségű eső eshet. Lehűl a levegő is, vasárnap 13 fok lesz a maximum. A jövő héten néhány fokkal még visszamelegszik ugyan, de most már végig 20 fok alatt maradunk. Éjszakánként még általában 6-8 fok között alakulnak a minimumok. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Szép estét, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megyénkben is rengett a föld szeptemberben, több mint 1000 gyerek vett részt a Magyar Népi Játék napján. A KSH is vizsgálta az éghajlatváltozás hatásait. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. 125 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében idén szeptemberben. A Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Köves-Légeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma azt írta, 22 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak az elmúlt hónapban. Egy a lakosság által is észlelt földmozgás is történt. Szeptember 17-én egy 2,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki, amelyet leginkább Nagykállóban és Nyíregyházán éreztek. Nyíregyháza is csatlakozott a Magyar Népi Játék napjához, több mint 1000 gyerek vett részt a programon. Az Eszterlánc északi óvoda idén is a Kossuth téren tartotta az eseményt, ahol a Kerekerdő Itt Tedd Rá referencia tagintézmény óvodásai népi játékokat és táncokat mutattak be, számol be a nyíregyháza.hu. Balassa Mónika óvodapedagógus a portálnak elmondta, a cél, hogy a gyerekek már egészen kiskorban megismerkedjenek a magyar népi játékokkal, mondókákkal, énekekkel és néptánccal. Hozzátette, a legtöbb játék a gyermekek szociális kapcsolatait fejleszti. Az országos kezdeményezés közel 10 évvel ezelőtt indult útjára, amihez idén csak nem 600 óvoda, számos család és külhoni magyar oktatási intézmény is csatlakozott. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Felszakadozik a felhőzet, többnyire derült égbolt várható az éjszakai órákban Nyíregyháza környékén. Csapadék reggelig nem várható, de holnap és főleg vasárnap jelentősebb mennyiségű eső eshet. Lehűl a levegő is, vasárnap 13 fok lesz a maximum. A jövő héten néhány fokkal még visszamelegszik ugyan, de most már végig 20 fok alatt maradunk. Éjszakánként még általában 6-8 fok között alakulnak a minimumok. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

bottom of time. They have been to the place where the moon.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Jubilál az evangélikus roma szakkollégium. A jövő héten is várják a véradókat. Nagy létszámmal rajtolnak a leánybajnokságok. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. 30 hallgatóval kezdte meg a 2026-27-es tanévet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, amely idén jubileumot ünnepel. Molnár Erzsébet intézményvezető kiemelte, valamennyi végzett hallgatójuknak munkája van, a friss diplomások számíthatnak a szakkollégium segítségére az első munkahely megszerzésében.
2: Mi nagyon boldogok és hálásak vagyunk azért, hogy 15 tanévet tudhatunk magunk mögött. Ebben a 15 tanévben fantasztikus sikereket értünk el. Az ország legkeletibb egyetemén, a Nyíregyházi Egyetemen működünk, de vannak hallgatóink a Debreceni Egyetem egészségügyi karáról is. Ez alatt a 15 év alatt kb. 150 diploma oklevél talált gazdára, aminek a megszerzésében mi is hatékonyan részt tudtunk venni. A hallgatóink nem csak a felzárkózás révén, de a tehetséggondozás révén is hozzájutnak a végső oklevélhez.
1: Jövő héten is várják a véradókat kihelyezett véradásokon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hétfőn Balkány és Szakoly településeken, szerdán és csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen, pénteken Rozsályban nyújthatják karjukat az önkéntesek. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben emellett minden hétköznap van lehetőség véradásra. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek testsúlya eléri az 50 kg-ot. Szükség lesz a személyigazolványra, a lakcímkártyára és a tajkártyára is. Két korosztályban írta ki az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága a leányutánpótlás bajnokságokat erre a szezonra. Szép számmal neveztek a csapatok a pontvadászatokra, az U19-es korosztályban 9, míg az U14-es megyei bajnokságra 12 egyesület jelentkezett. A bajnokságok napokon belül elrajtolnak. Az igazgatóság azt is közölte, az U10-U12-es leánycsapatok részére szervezett regionális tornákon is több mint 20 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület jelezte részvételét. A női labdarúgás utánpótlás bázisának szélesítése érdekében létrehozott korosztályos versenyen az MLS fél évente 5 tornát szervez régiónként. Megyénkben 3 helyszínen, Kisvárdán, Csengerben és Balkányban lesznek tornarendszerű bajnoki fordulók. Felszakadozik a felhőzet, többnyire derült égbolt várható az éjszakai órákban Nyíregyháza környékén. Csapadék reggelig nem várható, de holnap és főleg vasárnap jelentősebb mennyiségű eső eshet. Lehűl a levegő is, vasárnap 13 fok lesz a maximum. A jövő héten néhány fokkal még visszamelegszik ugyan, de most már végig 20 fok alatt maradunk. Éjszakánként még általában 6-8 fok között alakulnak a minimumok. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
1: a Best FM.
0: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

Ó, felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.